0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

0: emissiát.
1: Mi játsszuk a jó zenéket.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Csak nem 17 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az MVM Balázsi Gyula cégeivel. Együttműködést ígért a hatóságokkal Hankó Balázs. Talán pénteken fellélegezhetünk, változás jön az időjárásban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak nem 17 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az MVM az elmúlt 4 évben Balázsi Gyula vállalkozásaival kommunikációs és szervezési feladatokra. Az energia cége mellett 4,8 milliárd forinttal támogatta a Ferencvárost is. Magyar Péter szerint a vállalat politikai utasításra költötte a pénzt, míg Hadházi Ákos szerint a mostani adatok a cég rossz gazdálkodását mutatják. Az MVM költekezései korábban is vihart kavartak, miután 2017-ben 500 millió forinttal támogatták a civil összefogás fórumot. Közleményben ígérte együttműködését a hatóságokkal Hankó Balázs volt kulturális miniszter, miközben politikai nyomásgyakorlásra panaszkodik a Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány kapcsán. A politikus hangsúlyozta, hogy nem követett el bűncselekményt, nem próbál elszökni, és megalapozatlannak tartaná az esetleges letartóztatását. A Fidesz frakció reagálásában szintén visszautasította, hogy a büntető eljárás eszközeit politikai célokra használják fel, és aránytalannak nevezte az ügyben korábban alkalmazott kényszerintézkedéseket. Az előrejelzések szerint pénteken talán fellélegezhetünk, egy hideg front érkezik, amely 7-8 fokkal hűvösebb levegőt hoz, véget vetve a 40 fok körüli extrém hőségnek. Szerdán és csütörtökön még 40-42 fokos csúcsértékek várhatók, ám szombatra már 28 és 33 fok közé szelídül a meleg. A lehűlést erős helyenként viharos északi-északnyugati szél kíséri, országos esőre viszont nincs kilátás, csupán szorványos záporok és zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szeptember 1-től indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás Magyarországon, amely a kézi és számítógéppel előállított nyugtákra egyaránt vonatkozik. Az adatokat a kiállítástól számított 3 napon belül adómértékenkénti bontásba kell elküldeni az adóhivatalhoz, az e-pénztárgép applikáción, a COBAK portálon vagy a gépi interfészen keresztül. A NAV december 31-éig tartó 4 hónapos türelmi időszakot biztosít, így a mulasztásért csak 2027. január 1-től szabnak ki bírságot. Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedden reggel 15 cm-es vízállást mért a fővárosban. A szakemberek további javulást várnak, a vízszint hétvégére a 38 cm-t is elérheti. A vízállás emelkedése segíthet a Paksi Atomerőmű még működő turbinájának üzemben tartásában. Ez jelentősen megkönnyíti az ország energiaellátásának stabilitását a hőség idején. Kiderült, milyen összegeket költött el a várkapitányság a Karmelita Kolostor belső építészeti elemeire és bútorzatára. A Magyar Hang közérdekű adatigénylése nyomán ismerté vált adatok szerint a bútorokat közbeszerzés nélkül 151 millió forintért gyártatták le, miközben a világításra 266 milliót, az átalakított rendezvényterem orgonájára pedig 270 millió forintot fordítottak. A beszerzések között szerepel még egy 179 milliós fest, valamint egy csaknem 50 millió forintos herendi porcelánkészlet is. Összesen 25 nagykövet külképviseleti vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte Orbán Anita külügyminiszter, a legfrissebb magyar közlöny szerint. A visszahívások olyan kulcsfontosságú állomáshelyeket érintenek, mint a washingtoni, a brüsszeli, a londoni és a moszkvai misszió. A döntés a külügyi tárca korábbi tájékoztatása alapján egy szélesebb körű szakmai megújulás része, amelynek keretében már június végén is 37 diplomata megbízatását szüntették meg a hatékonyabb nemzetközi érdekérvényesítés érdekében. Az energiabiztonság megőrzése érdekében augusztus 3-ától 5-ig otthoni munkavégzésre áll át az államigazgatás, amely az adóhivatal működését is érinti. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben tartanak nyitva, a nem klímás kirendeltségeken azonban rövidített nyitvatartást lép életbe, és kizárólag 12 óráig várják az ügyfeleket. Az online felületeken, a NAV ügyfélportálján, valamint a 18-18 119-es telefonszámon hívható infóvonalon keresztül, ugyanakkor a hőségriadó ideje alatt is folyamatos és zavartalan az ügyintézés. A tartós hőség nem csak az emberi szervezetet, hanem a gyógyszerek minőségét és hatásosságát is veszélyezteti a megfelelő tárolás hiányában. A tűző napon vagy felmelegedett autóban felejtett készítményekben gyorsan felborulhat a kémiai egyensúly, ami miatt a szerek még a lejárati idő előtt használhatatlanná válhatnak. Dr. Szalóki Katalin gyógyszerészeti szakértő kiemelte, a készítményeket hőingadozástól védett hűvös helyen, például a kamrában célszerű tartani, hűtőszekrénybe kizárólag azokat a gyógyszereket szabad tenni, amelynek a tájékoztatójában az az utasítás szerepel. Jelezte távozási szándékát a parlamentből Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus a döntést már jelezte a frakcióvezetésnek, a mandátum leadásának pontos időpontjáról azonban még nem született megállapodás. A hírek szerint a képviselőcsoportban várható személyi változások során a megüresedő helyeket Palóc André és Hortai Olivér tölthetik be. Áramkimaradás esetén a legtöbb lakossági napelemes rendszer biztonsági okokból automatikusan leáll, így a háztartások nem tudják hasznosítani a saját termelésű áramot. Az invertereknek ugyanis szükségük van a központi hálózat feszültségi jelére a működéshez, emellett a hálózatra visszatápláló rendszerek lekapcsolása a hálózatot javító szerelők életvédelmét szolgálják. A kivételt kizárólag a speciális hibrid inverterrel, akkumulátorral és szigetüzemi leválasztóval szerelt rendszerek jelentenek, ezek aránya azonban jelenleg minimális a hazai házaknál. Sarkvidéki hidegbetörés megbénította a közlekedést Új-Zéland déli szigetén, ahol Dunedin városában és a tengerparton is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet és leesett a hó. A rendkívüli havazás miatt utakat és iskolákat zártak le, a buszjáratokat törölték, a szigetek közötti kombközlekedést pedig a viharos szél és a hullámzás miatt függesztették fel. A helyi meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a hideg hullám még napokig eltarthat, így a régióban az év legalacsonyabb hőmérsékleti rekordjaira számítanak. Bár a magyar lakosság széles körben használja a hazai digitális egészségügyi rendszereket, a felhasználók számára mégsem alkotnak egységes hálózatot az egyes felületek. A PwC felmérése szerint az EST lakossági portált a megkérdezettek 83%-a, az egészségablak alkalmazást pedig több mint kétharmada ismeri és használja, azonban a szolgáltatások széttöredezettek. A szakértők szerint a jelenlegi reaktív felületek helyett egy proaktívabb, egységes rendszerre van szükség, amely végigkíséri a betegeket a teljes ellátási folyamaton. Új főszerkesztővel és megújuló képernyős csapattal indítja újra hírszolgáltatását az M1 augusztus második felében. A Duna Média szolgáltató tájékoztatása szerint az M1 híradó szakmai irányítását Hajdu Gábor, a Mészáros csoporthoz tartozó Talentis Group korábbi kommunikációs szakembere veszi át. A közmédia közlése alapján a műsor a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén tér vissza a képernyőre, ahol csaknem 11 év után újra feltűnik Borsa Miklós is. Átfogó országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, a hatóságok augusztus 1-től a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A vizsgálat kiterjed az üzemek kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. A rendkívüli hőséghelyzet és az energiaáram megtakarítási intézkedések miatt otthoni munkavégzést rendelt el a kormány az államigazgatásban. Hasonló döntést hozott több nagyvállalat is, a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT és a JET-tel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak rendje is módosult. A klimatizált központi irodák a szokásos nyitvatartással működnek, a többi helyszínen azonban csak délig fogadják az ügyfeleket. A Tisza kormány eláll az uglói bosnyáktéri iroda komplexum megvásárlásától és visszaköveteli az előző kabinet által kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg, így a zárási feltételek csak nem fele nem teljesült. A kormányfő rámutatott, hogy a visszakövetelt összegből a teljes hazai hévflotta cseréje, vagy jelentős energiatároló kiépítése is megvalósítható lenne, bár hosszú jogi eljárásra számítanak, az állami szervek nem költöznek be az üresen álló épületekbe. Felfüggeszti a Mandiner print heti lapjának kiadását a lapot kibocsátó Novum Nonprofit ZRT. A szerkesztőség tájékoztatása szerint az újság ezen a héten már nem jelenik meg a standokon, így a július 30-ai kiadás volt a 2019. szeptemberében indult nyomtatott heti lap utolsó száma. A szerkesztőség köszönetet mondott a vásárlóknak és az előfizetőknek az elmúlt 7 év támogatásáért. Célvizsgálatot rendelt el a Szociális és Családügyi Miniszter a kórházban maradt csecsemők sorsrendezése érdekében. Kátai Németh Vilmos bejelentése szerint országosan több mint 320 gyermek rekedt a gyógyintézményekben, akik átlagosan több mint 105 napot töltenek ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a kórházak biztonságos átmeneti közeget nyújtanak számukra, a probléma érdemi megoldásához pedig a megelőzés és a gyermekvédelmi rendszer összehangolt munkája szükséges. A tárcel mellett kiemelt ügyként kezeli az önkéntesek segítségére épülő csecsemőringató program támogatását is. Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást. Az októberi szállítású Brent nyers olajára 5-7%-kal esett, miután az amerikai elnök újabb tárgyalásokra adott lehetőséget Teheránnak a Hormuzi szoros újbóli megnyitása és a nukleáris vita lezárása érdekében. A diplomáciai megállapodás esélye mellett az OPEC kitermelés növelése is enyhítette a piaci feszültséget. Szolidaritását fejezte ki és segítséget ajánlott fel Magyarországnak az energiakrízis kezelésében a szlovák miniszterelnök. Robert Fico tájékoztatása szerint egyeztetett az energiaügyi miniszterrel és az erőművek vezetésével is a támogatás lehetőségéről. A lépésre azért volt szükség, mert a Duna kritikus szintű vízszint csökkenése miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. A hűtővíz hiánya miatti korlátozások a teljes hazai atomenergia termelést érintik. Tízezrek élhetnek hamis biztonságérzetben a nők 40 kedvezményes nyugdíjprogram kapcsán egy szakértői figyelmeztetés szerint. A jogosultság feltételeként előírt 40 évbe ugyanis nem számít bele minden szolgálati idő, így például a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok vagy a munkanélküli ellátások időszaka sem. Emellett a kötelezően előírt 32 év kereső tevékenység igazolása is komoly papírmunkát igényel. A szakemberek arra intik az érintetteket, hogy az ügyfélkapunk keresztül mielőbb ellenőrizzék a hivatalos nyilvántartást a meglepetések elkerülése érdekében. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. Az elhárításért felelős szakértők azonnal leválasztották az érintett szervereket, és az eddigi információk szerint adatvesztés nem történt, az ügyfél adatok nem sérültek. A kincstár közlése alapján a támadás orosz szerverekről érkezett, és belső munkatársi állományokat titkosított. A helyreállítás és a vizsgálat idejére az érintett szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el. A rendkívüli hőséghelyzet és az energiakrízis miatt Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök és Magyar Péter miniszterelnök egyeztetést tartott a pártok képviselőivel a Sándor palotában. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón a kormányfő hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása és ivóvízellátása stabil, a lakosság és a vállalatok fogyasztás csökkentése pedig jelentősen segít a helyzet kezelésében, hozzátette, felkészültek a legkritikusabb napok kihívására. Is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en. Köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Luigi Longo személyében egy olyan kiválósággal bővült a Deac férfi futsal csapatának kerete, aki korábban már Magyarországon is letette névjegyét. A 30 esztendős brazil játékos a 2020-21-es idényben a Nyír Gyulajt erősítette, aztán 2021 és 24 között sikert sikerre halmozott a haladással. A szombathelyi gárda kulcsembereként minden évben duplázást ünnepelhetett, vagyis a Magyar Kupában és az NB1-ben is aranyéremmel gazdagodott. A Haliban eltöltött sikeres időszakot követően külföldön is szép eredményeket ért el. Elég csak arra gondolni, hogy tavaly a belga Anderlecht, idén pedig az azerbajdzsáni Aras színeiben lett bajnok. Az új szerzemény az MLS adatbankja szerint eddig 77-szer volt eredményes tétmérkőzésen hazánkban. Ez a gólszám augusztustól debreceni mezben nőhet. A rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal intézkedéseket vezetett be. A labdarúgók, a sportszakemberek, a mérkőzéseken közreműködők és a nézők egészségének védelme érdekében. Ennek értelmében egy héttel elhalasztják az NB3 második fordulóját, így az eredetileg augusztus 5-ére kiírt Deac Tarpa összecsapást is később, augusztus 12-én szerdán 17:30-től rendezik. A tervek szerint a Nyíregyháza 2 Deac találkozót pedig egy nappal korábban, szombaton 17:30-tól rendezik. Az élvonalban is van változás, a Lokiszpari keleti rangadót az eredeti időpontnál 2 órával korábban, azaz vasárnap 17:30-től rendezik a Nagyerdei stadionban. Augusztus 10-e és 16-a között Birminghamben rendezik az atlétikai Európa-bajnokságot. Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Királyság rendezi a nyári atlétikai EB-t, melyen 50 nemzet 1500 sportolója vesz részt. A magyar csapatban 3 nyíregyházi sportoló is helyet kapott, ott lesz a kontinens viadalon a sportcentrumból a férfi diszkoszvető Szikszai Róbert, női diszkoszvetésben dr. Kerekes Dóra és férfi gyaloglásban Hellebrand Máté. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Térségünkben szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, délutánra 40 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Csinálunk egy ilyen plankes reggelt.
2: Igen. Amúgy tegnap beszélgettem a gyógytornászommal, és nagyon sok olyan gyerek van mostanában, akiknek tényleg az izomzat nem alakul ki. Tehát, ahogy te így mondod magadra, hogy nincs izomzatod. Tehát ugye egy pacal. Tehát, hogy jó, vagy csak ügyeskedtem.
1: Isteni bók, nagyon szeretem. Mi vagy? Egy pacal vagy. Az aszott füge mellett egy pacal.
2: Aszott füge, az meg nagyon jó.
1: Hidratáló italokat gyűjtöttünk össze.
2: Azt mondják, az uborkás mentás víz, ez jó.
1: Szereted?
2: Utálom.
1: Akkor jó.
2: Amúgy szeretem az uborkát is, a mentát is, a citromos vizet is, de ezt a hármat így együtt nem tudom.
1: Tehát, nekem volt egy kattanásom, szerintem egy 2 hónappal ezelőtt, hogy akkor gyömbér, citrom, uborka, minden, mert hogy ez nagyon egészséges a szervezetnek.
2: A téli időszakban ez jó, ez a gyömbéres sátokat szoktunk
1: azt, inni. Azt nagyon szeretem, de hogy ez víz formájában. Aha. Tudod, hogy éreztem magam? Na. Mint hogyha megrákcsáltam volna a füvet az utcán, és közben de éreztem, hogy
2: volna egy kis pocsolya vízzel.
1: Utóíz, tudod, és akkor így, de ez egészséges, egészség, mantráztam magam, hogy így ad egészséges, és nem,
2: igen,
1: nem akarom.
2: Én akkor mindig azt mondom, hogy minden egészséges, ami szar. Tehát, hogy ami nagyon rossz. Én például szeretettel, hogy sportolok, ha nagy meleg van, akkor ezeket a magnéziumos porokat tolom, vagy
3: nem
2: a vízbe. Vagy a hát, ha sokat iszol, igen.
3: Igen, mert ezt hallottam.
2: Igen, de ha van 2 tasakkal is, hogyha letolsz egy délután alatt, amikor sportolsz, ilyen nagy melegben, az semmi.
3: Ja, akkor ezért van neked, hogy mindig a mosdó melletti pályát szoktad kibérelni.
2: Így van, és a WC papír is oda van csomagolva a magnézium mellé.
3: Igen, hát, és
2: akkor megyünk
3: sportolni, ha van egy tojtói WC valahol a környéken. És azt futjátok körbe-körbe.
2: Igen.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
2: Euró, de nem ez a vagy.
3: 1300 turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba.
3: Hát találtál egy cikket mara egyébként a turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
2: kincsekre bukkanni.
1: Kincsekre bukkanni. Igen.
2: Hát hogy... egy ilyen loropianat is még meg tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék.
2: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
1: Onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel és lenyúlod a pólóját, 2000 is eladhatnád ott.
1: De igen. Még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
3: Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
2: Véres volt?
3: Nem, hazamentem, és így
2: pénz volt benne.
3: Pénz volt benne.
1: Tényleg?
3: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején, 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
1: Jézus,
3: és éreztem ott, hogy valami van.
2: És turiból vetted?
3: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam Jézus. Valami a
2: valaki
3: készítőnek
2: abba,
3: a címkéje,
2: vagy valami. Érted, Iránból, vagy nem tudom, hát Irakból,
3: nem tudom.
2: Átszökött valaki.
3: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
2: Az nem. A Freudi elszólás. Ez millió, a Freudi elszólás.
3: 1 millió lír.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt, jó sportolást, Laci, mit hoztál nekünk?
3: Készülnek a csapatok, elsősorban a futsal csapatok szokás szerint egyébként a következő szezonra. Ugye sokat beszélünk erről, hogy a leghosszabb szezonjuk mindig a futsalosoknak van, és nekik kezdődik legkorábban, augusztus 14-én már rajta a bajnokság, 17-én pedig már teljes forduló lesz, néhány mérkőzés ugye később rendeznek majd. Változnak a keretek, a Deac például egy remek játékost Lungó személyében igazolt a tegnapi napon, aki magyar bajnok lett és kupagyőztes, ha jól emlékszem, a Haladás színeiben. Ő most visszatért el Debrecenbe, vagy Debrecenbe igazol, visszatér Magyarországra, játszott külföldön is éveken keresztül. Pulginja viszont a nyíregyháziak Brazília távozik a csapattól, és nem ő az egyedüli. Nincs könnyű helyzetben az A-Studio futszál Nyíregyháza, hiszen nagyon sok játékos bontott szerződés, vagy nem hosszabbítottak velük, más ajánlatot kaptak külföldről. Teljes átalakulás lesz a csapatnál, és hát ugye egy tavalyi ezüstérmes beszélünk, nagy valószínűség szerint a célkitűzés az változik, és nem a bajnoki döntőben fog majd küzdeni a csapat, legalábbis lát

0: az eddigi igazolásokat, de hát lehet még szerződtetni, lehet még változtatni. Minden esetre nagyon sajnálom, mert óriási hangulat volt a futsal meccseken, több mint 2000 néző volt itt a bajnoki döntőn, az utolsó 2-3 összecsapáson, és hát látszik, hogy mekkora igény lenne egyébként egy jó futsal csapatra. A Nyírbátor viszont erősített, úgyhogy náluk nem lesz egy rossz csapat szemmel láthatóan. A Deacnál is úgy tűnik, hogy erős keret marad. Berettyóújfalu mindig kiszámíthatatlan itt a régiónkból, úgyhogy azért lesznek jó futsal csapatok, és hát az egész bajnokságban azt látom, hogy az Újpest talán az, amely bajnokként tudta stabilizálni a keretét, és ami nagy szívfájdalom például, hogy a Kecskemét nem is tudott benevezni, és nem indul a következő szezonban, pedig ők is ugye bajnoki döntőket játszottak, és kupa döntőkben szerepeltek, úgyhogy nagy változások vannak így a futsal világában. Változások vannak az NB1-ben is, meg az NB3-ban is, legalábbis a mérkőzések kezdési időpontjait tekintve. Ugye a nagy meleg és az energiatakarékosság miatt az MLS kiadta az elmúlt hétvégén csütörtökön talán, hogy a mérkőzéseket nem lehet villanyfényben rendezni, tehát hogy ezzel kell spórolni az energián. Na most, miután ez kiderült, például a Szent Lőrinc nem tudott elutazni Miskolcra, a Diósgyőr elleni bajnokira az NB2-ben, mert az 19.30-ra volt eredetileg kiírva, nekik le volt foglalva a busz, hogy Szent Lőrincről, ez Pécs mellett van. Elutaznak majd a mérkőzésre. A busz társaságnak már ez az időpont, hogy korábban mentek volna, nem volt jó, nem találtak másik busz, nem tudtak elutazni, így aztán nem álltak ki. Szomorú egyébként, hogy erről kell beszélnünk, nem nagyon tudom azért ezt elfogadni. Nyilván azért azt is meg lehet oldani, hogy mindenkinek van autója, és akkor beülünk négyen egy autóba, és elmegyünk a meccsre, ha nagyon ki akarunk állni. Ez egy kicsit egy ilyen...
1: Pont kapóra jött?
0: Hát, vagy inkább azt mondom, hogy egy ilyen visszaszúrás az MLS felé, hogy gyerekek, hát két nappal a meccs előtt döntitek el, amiben meg egyébként igazuk van a Szent Lőrincieknek, hogy ez nem egy profi mentalitás vagy hozzáállás, de nyilván az adott helyzet is ezt szülte, hogy így döntött a szövetség, csak tényleg azért itt van egy terv, hogy elutazol, közben van, aki mondjuk egy nappal hamarabb megy, szállodát foglal,
1: meg az edzések és a...
0: Mindent másképp kell. Nyilván ez nem túl szerencsés, amikor két nappal előtte tudod meg, hogy mégiscsak más időpontban kell játszani. Nem volt egyszerű például a Debrecennek játszani a Újpesten, az 15 óra 30-kor kezdődött, azt hiszem, tehát nagy melegben, rosszul is lett az egyik újpesti játékos, hozzáteszem, az egyik nyíregyházi játékos is rosszul lett a szünetben, Győrben, tehát őt is le kellett cserélni, megszédültek a melegben, túlhevült a testük. Nyilván, amikor 40 fokban kint a napon rohangálnod kell, és mindenki elvárja a jó teljesítményt, akkor ez nem túl egészséges.
1: Én ezt nem is nagyon értem, ezzel már most ugyanott vagyok, mint a nagyon hideggel, amikor még mínusz 10 fokban is játszanak is. Számomra egyébként az egészségkárosítónak hat, de mégis úgy vannak vele, hogy hajszoljon. Most egyébként az, hogy engem teljesen meglepett az, mert én erre a szegmensre nem gondoltam az elmúlt napokban, hogy itt minden ugyanúgy folytatódik tovább, miközben kinyír minket a meleg. Ha csak kiülsz az árnyékba, ahol az árnyékban van 40 fok, akkor mi van, ahol fizikailag olyan erőket kell mozgósítanod, és a napon teszed, tehát ezt én kínzásnak
0: nagyon érzem. Nagyon ember próbáló, így van, és hát volt olyan például a hétvégi mérkőzésen, nem nagyon értettem, megmondom őszintén, a játékvezetőt, és nem akarom kritizálni, mert ez a szabály, nem is lehet számon kérni rajta, hogy bevezették ezt az új 5 másodpercen belül be kell dobni a labdát, meg villámgyorsan el kell végezni a kirúgást. Amikor ilyen nagy meleg van, nem lehet egy kicsit nagy vonalúban kezelni mindezt. Tehát, hogy még fel se vette a labdát szerencsétlen kapus, de már elkezdett számolni. Vagy háromszor így elvették a labdát, mert nem végezték el időben a bedobást. Már a közönségnek sem tetszett ez, és ez nem szimpatikus. Miközben meg ivószünet van, mert ugye azt itt most bevezették, nem kötelező jelleggel, de hát nyilván ebben a hőségben van. Nem olyan hosszú, mint Amerikában volt a VB alatt, de teljesen normális, hogy legyen ivószünet. Viszont az ilyenkor egy kicsit lehetne ezt lazábban kezelni. Nyilván a másodpercek sem úgy telnek. Úgy telnek a másodpercek, mint a filmekben. Tehát erről ugye beszéltünk, hogy sokkal lassabban. Én most ezt hanyagolnám, ezt az időhúzó jellegű dolgot, mert legalább akkor szusszannak egy picit a játékosok. Meg hát nem egyszerű történet. Változott egyébként az NB1-es hétvégi rangadó időpontja is, mert hogy a Debrecen a Nyíregyházát fogadja majd a hétvégén, vasárnap egészen pontosan. Előtte még nemzetközi nemzetközi kupameccset is játszik majd a Debrecen, és 19.30 helyett 17 óra 30-kor lesz ez a mérkőzés vasárnap már, mint a keleti rangadó, úgyhogy a szurkolók úgy készüljenek. Lett volna szerdán NB3-as forduló, és itt viszont az lett, amit te is mondtál, hogy embert kínzó, stb. Ezért úgy döntött a szövetség, hogy elhalasztja az NB3-as forduló, tehát teljes egészében átteszik augusztus 12-ére, azt hiszem. Tehát a szerdai mérkőzések elmaradnak, és majd később pótolják. Ez azt jelenti, hogy sem a Nyíregyháza 2, sem a Kisvárda 2, sem a Deasz, sem a DVSC 2 nem játszik majd szerdán, viszont ha jók az információim, akkor elképzelhető, hogy úgy tűnik, hogy a Nyíregyháza 2 Deasz mérkőzés, ami egy rangadó lesz szintén, az egy nappal előrébb kerül szombatra és 17.30-ra, az meg eredetileg vasárnap 11 órára van kiírva. Na most vasárnap 11 órakor játszani, az megint az elég kemény és embert próbálok. Nem tudom, melyik a rosszabb egyébként, mert vasárnap 11-kor is már nagyon meleg van, de...
1: Hát nem lehetne 17, reggel 6-kor játszani?
0: Az igen, nagyjából maximum ezt lehet. Rengeteg észrevétel jött egyébként ezzel kapcsolatban, hogy a pályalocsolás, ugye ezzel kapcsolatban is megjelent rendelet, hogy miért nincs, akkor miért nem játsszák műfüves pályákon ezeket? Hát ha valaki életében járt már műfüves pályán, az most javaslom, vagy még soha nem járt ilyenen, menjen csak el egy ilyen műfüves pálya mellett ilyenkor, gyakorlatilag ott ilyen 65 fok a hőmérséklet, amit nyom ki magából.
1: Igen, a betonnal vetekszik egyébként a műfű. Szóval,
0: hát szerintem még rosszabb, mert ilyen fekete színű granulátum van rajta, tehát a műfüvet nem úgy kell elképzelni, hogy az egy zöld fűszál és azonra hangálnak, hanem azon van egy gumi granulátum, ami fekete, ledarált gumi, és attól puha, és ettől lehet rajta játszani. Na most, amikor ez megszívja magát napközben, és elkezdi leadni aztán a hőt este, vagy délután, vagy bármikor, ugye sütötte a nap, tehát az csak ha állsz a pálya mellett, attól lefősz, nem hogy attól, hogyha még azon rohangálni kellene, szóval nem a műfüves pálya a megoldás ilyenkor. Nagyon nehéz tényleg ilyenkor a melegben bármit csinálni, de azt gondolom, a teremsportágok sincsenek sokkal jobb helyzetben, ott mondjuk nincs bajnokság még, tehát maximum az edzésen izzadnak, és hát ott akkor állsz meg, amikor akarsz, vagy úgy csinálod, hogy akarod, vagy el tudod tenni az időpontokat, az edzés időpontokat, akár mondjuk a focistáknál is átteszik a reggeli időpontra, kora reggel, 8 órától vannak most az edzések például, ami eredetileg mondjuk 10-kor lett volna sok esetben. Bódog Tamás, a nyíregyháziak edzője mondta, hogy az edzőtáborban Ausztriában pont akkor volt az első ilyen hőhullám, hogy ott is ugyanilyen meleg volt, tehát kvázi hozzászoknak valamelyest a játékosok, de hát azért más egy edzőmeccsen úgy teljesíteni, meg más utána a bajnoki mérkőzésen, ahol aztán tényleg mindent bele kell adni. Úgyhogy kitartás tényleg mindenkinek, aki sportol, aki pedig szabadtéren sportol, és csak ilyen szabadidős jelleggel, nekik meg azt javasoljuk, hogy amit te mondtál, inkább a reggeli órák, mert még azt mondhatnám, hogy vagy késő este, de sem igaz.
1: Tegnap de nem, ahhoz nagyon késő este. Igen, tehát hogy éjfélkor menjen. Igen. Akkor inkább azt mondom, egy hajnal 5 óra.
0: Így van, tehát hogy menjen inkább korábban, kelljen korábban, vagy menjen és próbálkozzon vízisportokkal ilyenkor, akár az úszással, vagy vízparton, amit lehet, és ami nagyon veszélyes ilyenkor például a kerékpározás, nem, sokan nem gondolnák, ugyanis a menetszél valamelyest hűt, viszont rengeteget párologsz ki, tehát nagyon izzadsz, csak nem veszed észre. Ugyanez igaz a motorozásra is, beöltözve, sisakban mész, és most azt tanácsolják a szakemberek, hogy fél óránként álljanak meg, akik motorral közlekednek, és igyanak, mert nem veszik észre, kiszáradnak. Történt ebből a tragédia pont Németországban, úriember 3 órán keresztül így motorozott, észre se vette, mert hűtötte a menetszél, de közben pedig azért izzadt, tehát elpárolog azonnal az az izzadság, a kerékpárnál pedig ez fokozottan igaz, hiszen ott még tekernek is, tehát még égeti az energiát, még jobban izzad, úgyhogy aki kerékpárral közlekedik, az még jobban vigyázzon magára, üzenjük a postásoknak, hogy kitartást.
1: Laci, köszönjük a jó tanácsokat és a sporthíreket, most pedig zenélünk.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ugye eltűnt egy légpuskánk, nem tudom mikor, de valahonnan, tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
2: anyukád
1: hova
2: eltüntette.
1: Tűnt. Ne, lehet, szólok. Hogy eldugta előlem.
3: Nálunk az anyukák tüntették el, pont emiatt.
1: Igen?
3: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl, és elkésünk az oviból, akkor
1: hát,
3: baj
1: lesz. Hát, meséltem egyszer nektek adásban, halört lődöztem. A fél lábú halört.
3: De akkor hogy... még csak fél lába volt, nem. De most már láb nélküli.
1: De én
4: Béla előtte a nem, másikat is.
1: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy a mi az a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán meg kopogott neki a söré, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
3: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
1: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
3: Még jó, hogy nem szergényt horgászt kilőtted.
1: De még újra töltöttem, még nehez, hogy volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni szegénynek, hogy hát, mi maguk lövöldöznek itt. És ugye, hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, de a tó felé, és ott éppen
3: viszont
1: valaki.
3: Az összes orforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
1: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba pecázott.
3: Hát azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
1: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
3: És ő pontosabban célzott.
1: Meg jött hozzászólás.
3: Megvan a halőrünknek a tulajdonosa,
1: igen.
3: Vagy legalábbis az egyik rokona, akit Béla lövöldözött légpuskával annak idején gyerekként.
1: Azt írta, hogy az én apukám járt nagyon sokat császárszállással, faternak volt fél lába, nem rémlik, hogy morgott volna egy lövöldözős gyerek miatt. Igen. Igen. Hát írtam neki, hogy sajnálom, és elnézést így utólag is, de én úgy tudom, nem találtam el. Azt mondja, ne sajnáld, jó volt hallgatni egy sztorit.
3: Igen. Ólomérgezésben hunyt el egyébként, mert több ilyen légpuskagolyót zettek ki egyébként a lábából, de nem érdekes. Nem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
1: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika előzni. Néni, tessék már, itt bezék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
1: De Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor itt tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne, de mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor hatékonyabb volt.
1: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerő.
2: Leginkább az, hogy nem gyullad ki, meg nem lesz
1: most,
2: semmi baj.
1: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogy az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal hogy álltak meg.
1: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehér tónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy nagyjából
1: kéne. De ez az üldözés közben?
2: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, mert is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
1: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
1: Nem tudom, emlékeztek, nem illet velük, elkapták őket? Vagy...
2: Megvannak még, vagy van-e klíma a Szejcsentóban?
1: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzán van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként egy mint a golyó.
2: Az
1: és
2: igen.
1: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
1: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. This is

0: Virtolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: A Kossuth utca, Batthyány utca kereszteződésében még továbbra is tartanak a munkálatok, illetve a Burgundy a Csapó utca felüli részénél is tovább tart a munkálat, és ott 30 km-es sebesség van. 3, 2, 1,
1: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétkül.

Robin Schulz, Francesco Yates és a Sugar, 6 óra 53 perckor itt a Sunshine FM-en. További szép reggelt, jó utat, már azért erősen növekszik a forgalom, többen erről számoltak be, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy még közel sem akkora egyes csúcsforgalmi időszak, mint amikor majd visszakapjuk az iskolai időszakot, amire igazából már nem kell túl sokat várni, mert hát egy hónapon belül elindul újra majd a tanév, tehát szeptember 1-én, méghozzá kedden, na de nem akarom senkinek elvenni a kedvét a nyár további részétől, sőt egy falat jó hír, mert már egy picinek is tudunk sokszor örülni, mától sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára, úgyhogy a tegnapi a mérvadó, és hát ami egészen hihetetlen számomra, mert tegnap azt mondtam, hogy a benzin az, a 95-ös benzin 617 és 620 körül van átlagban. Most ezzel szemben az oldal, ahonnan szoktam lesni az infókat, 600-at írt. Én nem tudom, hova tűnt ez a 17-20 forint tegnap óta, úgyhogy nem volt változás, de örülünk neki, hogyha tényleg 600 körül tudtok 95-ös tankolni. Hát kedves Krisztinák, Ábelek, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, és remélhetőleg nem csak mi, hanem majd bárki más, aki ismer benneteket. Ami pedig az időjárást illeti, hát ugye nagyon jól tudják előre, hogy mikor hány fok lesz. Ez is ritka, és érdekes mód egyébként most tűpontosan tudják, amikor vannak ezek a hatalmas hőhullámok és hőkupolák, hogy mikor hány fok van és meddig tart, úgyhogy ezt most tényleg nagyon jól összehozták, 38 fok lesz a mai, 40 a holnapi, és a pénteki már csak 32, úgyhogy szerintem a fülünkkel is tapsolni fogunk, amint egy kis enyhülést tapasztalhatunk. 5 perc múlva 7 óra, azért itt vannak még jó zenék, amiket játszunk, Zara Larsson, Can't Tame Her, SMS és Viber számunk pedig változatlanul 0623 16 3000, ez türelmesen, óvatosan, előzékenyen, és maradj velem.

Annak idén úgy kérték a rádiókban, hogy azt a pipi zenét játsz bár le. Hát ez volt az, ez a Love You Like a Love Song 2011-ből a Selena Gomez-től. Jó reggelt, 7 óra 4 perc van, és baleset történt sajnos a Sámsoni úton Debrecen bevezető szakaszán a benzinkútnál. A rendőrségi helyszínelés tart, nagy a torlódás, a Thomas Mann utcán, a Szent László giminél pedig nem működik az utat keresztező villamos jelzőpálya, hogyha bármi hasonló infótok lenne, az is jöhet majd. Szóval nagyon óvatosan közelítsétek meg a helyszínt, mindezt a Debrecenben, baleset a Sámsoni út Debrecen bevezető szakaszán a Sámsoni úton, tehát a benzinkútnál. No, és hogyha egyéb infótok is lenne, arra mi nagyon kíváncsiak és nagyon vevők vagyunk. SMS és Viber 0623 16 3000. Közben pedig a régmúlt visszaköszön folyamatosan zenékben, akár évtizedeken keresztül is, és hát nem kellett olyan sokat visszanyúlni az időben, 2012-ben ismerkedtünk meg Gyöcsi és Somebody That I Used To Know című dalával, aztán jött Docsi és az Anxiety, aztán teljesen más aspektusba és szemszögbe helyezte a dalt, pont így.

0: Már senki sem.
1: A Velhello 50%-át hallottuk, vagyis Flor Tomi nélkül Diaz énekelt Mentával. Közösen jó reggelt, ez a Sunshine FM, 7 óra 19 perc van. És sajnos ugye nemrég baleset történt a Debrecen bevezető szakaszán, a Sámsoni úton, itt a benzinkútról van szó, és a rendőri helyszínelés az már zajlott akkor is, mikor az infót kaptuk, nagy torlódás volt. Bízunk benne, hogy azért az mostanára elkezdett apadni. A Thomas Mann utcán, a Szent László Giminél pedig nem működik az utat keresztező villamos jelző lámpa, úgyhogy arra is óvatosan közlekedjetek. Közben pedig egy jó hír, 68. életévét töltötte Ferenci György, úgyhogy szeretettel köszöntjük, és nem csak mi, hanem Berecki Anikó is, a párja, ő kérte egyébként a köszöntését. György ugyanis nemrég tért haza a kórházból, 2 hétig a traumán feküdt és kezeléseket kapott, és nagyon reméljük, hogy meggyógyult, újult erővel vág bele az élet további részébe, a 68. életévéhez pedig gratulálunk, és még sok-sok évtizedet kívánunk jó egészségben, György, úgyhogy maradj velünk itt a Sunshine-nal. És hát köszöntsétek fel ti is szeretteiteket, főleg a Krisztinákat, Ábeleket, hiszen ma ők a sorosok, ugyanis az aktualitás névnap szempontjából őket illeti, tehát kedves Krisztinák és Ábelek, szeretettel köszönt a Sunshine is. Ma 38 fok lesz, de volt már hasonló, ugyanis 40 fokot mértek Orosházán 1905-ben. Tehát, hogyha jól számolom, akkor az 121 éve volt, és akkor is volt ilyen idő, és most is van ilyen idő, csak ki tudja, hogy mi a különbség a kettő között. Nem tudom, aki az 1905-ös Orosházán történt 40 fokra emlékszik, írja már meg, hogy volt, mi volt, hogyan kellett spórolni, mit kellett megtenni annak érdekében, hogy az élet tovább haladhasson. Köszi előre, és hogyha megírjátok, vagy hogyha emlékeztek rá. 7 óra 20 perc van, úgyhogy jön Harry Styles és a Late Night Talking, nem mint hogyha időponthoz lenne kötve az érkezése, de megjött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Takács Gergő éneket Képtelen című dalát hozta, 7 óra 40 perc van, közben Dankó Laci is betoppant.
1: Mit mondtál? Képtelen?
0: Képtelen.
1: Képtelen. Jó reggelt, kés csokolom, hello.
0: Hát benne voltunk egy beszélgetésben, csak közben megzavart bennünket az, hogy adásban is meg kell szólalnunk, úgyhogy nem tudtad befejezni. Szóval azt mondtad, hogy elvesztetted a hitedet egy automárkában.
1: Á, nem a márkában, nem, csak nálam ez így működik, hogyha van egy járművem, vagy ilyesmi, amit dédelgetek, szeretek, gondozok, stb., és aztán ő meg azzal állálja meg, hogy először lerobban egy alkatrész, aztán kettő. Nyilván ez most hülyén hangzik, de nem magától romlik el, hát lejár az ideje, kész, oké. Hogy szoktad mondani, ez a betervezett elévülés?
0: Valami
1: ilyesmi, és én már most azt mondtam, hogy
0: programozott
1: elévülés, na ez garantáltan így van, most azt kell, hogy mondjam, tehát ilyen nincs, hogy álló helyben elromlik, vagy olyan nincs, hogy délelőtt még működik, délután már nem indul be az aksia, de úgyhogy semmi előjele nincs. Olyan nincs, hogy elmész Debrecenbe 40 fokba, tökéletesen működik a klíma, hűt, mint az őrült, megállsz a parkolóba, állsz egy kicsit, majd egyszer csak elkezdi nyomni be a párát, mint amikor kikapcsolod a klímát, nem értettem, nem kapcsoltam ki a klímát, mi történt, aztán azóta nem működik a klíma, tehát, hogy nyilván ő se bírja ezt a 40, nem tudom hány fokot most már, meg ment, dolgozott folyamatosan, de nálam, amikor ez a három a magyar igazság, és ez egy héten belül történik, akkor...
0: Ja, ez mind a három a héten volt.
1: Persze, és akkor így nyilván kicsit dühösen először rácsaptam a kormányra, aztán bezártam
0: az ajtót,
1: ami úgy kongott, mint egy rossz Warburg, annak idején is mondtam, hogy mert az összes anyagot kispórolják már az új autókból, és nem igaz, hogy a 21 néhány éves autómban még a gyári klímával, gyári gázzal, mindennel tökéletesen működik, nem kong az ajtó, 11 néhány évet bír ki az akkumulátor, az újakban meg nem bír semmit. És múltkor beszéltünk erről, hogy ez tényleg így van-e, vagy nem így van, és most már azt mondom, hogy így van, igen, be van tervezve, hogy már pedig ennek ekkor meg ekkor el kell romolnia, vagy be kell döglenie, mert kell, vegyél újat, és akkor ebből
0: lehet. Persze, tehát hogyha valaki ebben nem hisz, akkor csak gondoljon arra, hogy az ilyen multinacionális, óriás vállalatoknak ugye a haszon, a profit az az egyetlen, ami érdekli, és bármi áron.
1: Tehát, de hogyha olyan, mindent kispórolnak már belőlük.
0: Hogyha én olyat gyártok a piacra, ami 20-30-50 évig működik, mert megtehetem, mert a technológia meg az anyagok rendelkezésre állnak, tehát, hogy szinte örökkévalót tudnék alkotni, az lehúzhatnám a rolót, ja. Mert mindenki venne belőle egyet, mindenkinek lenne egy tévéje, egy mosógépe, soha többet a büdös életben nem kéne vennie.
1: És ez régen így volt. Vettem egy mosógépet, vagy vettem egy mosogatógépet, és 20 évig ment az a mosogatógép, és igazából tényleg működött.
0: Tehát gyerekek, a tesztek nagy részét az viszi el, hogy hogyan lehet kikönnyíteni, kispórolni, gyengíteni az egész konstrukciót.
1: Hát nekem a csúcs az egyik ilyen elektronikai srác volt, ezt meséltem már egyszer adásban, amikor az elektromos autónak a fali töltője megvette, töltötte, nem tudom hány év volt rá garancia, 2-3 év, aztán a negyedik évben egyszer csak úgy fogta magát, megállt, kikapcsolt, kész, viszontlátás. És hát ő meg egy olyan szakértő volt, aki hozzá mert nyúlni, szétbontotta, megnézte, mert hát ma már úgyis bedöglött, nézzük meg, mi van benne, nem? És akkor kiderült, hogy benne van beleforrasztva egy ilyen visszafelé számláló óra, hogy nem tudom hány töltés után megszakítja a kapcsolatot, és akkor kész. És mondta, hogy ja, hogy ez ilyen gyárilag így volt beleépítve, és akkor azt így kiiktatta, összeforrasztotta, és működik tovább.
0: És működött, figyelj, és a gyárban nem úgy voltak vele, hogy te figyelj már, ezt a számlálót szerinted nem fogják észrevenni? Á, hagyjad hülyék, úgysem fogják kinyitni.
1: Nem, mert nem tudja. Tehát neked mit jelent ott? Egy soklábú valami, ami bele van forrasztva. Csak ő tudta egyébként, hogy
0: ja,
1: az...
0: Ja, mert hogy ő értett hozzá. Tehát, ennyi. Hogy én laikusként akkor nem fedeztem volna fel.
1: Nem, te soha nem fedezted volna fel.
0: Adj, de trükkös!
1: Igen, és benne nagyon volt, jó. Hogy hány ezer töltés után majd kapcsoljon szét és romoljon el. Tehát ez engem annyira dühít. És nyilván utána ő fogta, és csinált belőle egy kis videót, és kiosztotta, megosztotta, hogy ettől a gyártótól ne vegyetek ilyet, mert tönkre fog menni. Kész. Ez a legnagyobb ruha egyébként szerintem neki, mert ennek hamar híre megy. És akkor egyszer láttam erről egy dokumentumfilmet.
0: És akkor nem mondjuk, hogy melyik ez?
1: Már nem emlékszem, hát nem ismertem ezeket a márkákat. De egyszer volt erről szó, hogy volt két darab nagy japán, ahol egyébként azt gondolnád, hogy ez azok megbízhatók, két nagy japán ilyen nyomtató gyártó cég. És hát ott is ez volt, hogy tintasugaras, vagy nem tudom, lézer nyomtató, és hogy megy, és úgy romlott el, hogy egyébként igazából nem nagyon használtam.
0: Semmi nem kopott
1: után.
0: El benne.
1: Aha. Semmi. És akkor mondták, hogy jó, de hát ez ennek a cégnek egy nagyon rossz hír, hogy ennyi meg ennyi elévülés, vagy ennyi nyomtatás után tönkre megy, akkor átmegy a másik nagy japán céghez, és onnan veszi. És mondta, hogy nem probléma, mert onnan megjönnek hozzánk a vevők, mert azoknál is ugyanez van.
0: Tehát... De állítunk rajta a gondolja, 3 nappal tovább lesz életképes a nyomtató.
1: Tehát magyarul megbeszélték, kész, az egyiktől ment, A-tól ment a B-be, B-től ment vissza az A-hoz, és akkor váltogatták, te meg, mint fogyasztó, te meg...
0: Na jó, oké, én viszont, hogyha én egy cég élén lehetnék, akkor én gondolnék a fogyasztókra is, és megreformálnám ezt az egészet. Tehát, amint megveszel egy terméket, legyen az egy mosógép, amiben be van programozva az, hogy 6000 mosást bír, 6000 ciklust, bármi valamilyen módon számlálva lenne. És akkor én azt mondanám, hogy figyelj, a készülék ennyi, az alapcsomag annyi, hogy 1000 mosást bír, az ennyibe kerül. De ugye, feláras extrák. Ha szeretnéd, hogy 2000-es legyen, 3000, hogy 5000-et bírjon, uh-huh. Érted? És akkor, vagy a tévé is. Tehát, hogy nincs rá pénzed, megvennéd ezt a szép nagy tévét, de nincs rá pénzed, hogy hosszú távon a tiéd legyen, akkor az alapár az ennyibe kerül, és akkor csak egy évig működik a tévé, és lehet hozzá venni pluszba, mint a garanciát is.
1: Igazából akkor mindegy lenne, ha bérelnéd.
0: És nem ide is tart a világ. Elárulom nektek, majd igen. Gondoljatok rám vissza, hogy ide tart a világ, hogy nem lesz tulajdonunk, hanem mindent bérelni fogunk. Külföldön egyébként is ez már nagy divat. Magyarországon mi még ennél sokkal inkább röghöz kötöttebbek vagyunk, meg úgy szeretjük, hogyha van valamink, miközben külföldön azért nagyon régóta divat, évtizedek óta a Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban, hogy semmiük nincs, mert úgy vannak vele, hogy ja, kaptam egy munkát 1600 mérfölddel arrébb, és semmi gond, ez a ház sem az enyém.
1: Így van, de hát Amerikában olyannyira, hogy ott azt preferálják, ha van hitelkártyád, mert akkor vagy hitelképes, az azt jelenti egy munkáltatónak, hogy neked van jövedelmed, van fizetésed, mert a bank megvizsgált, és van hitelkártyád, megnézik azt is, hogy használod-e a hitelkártyád, és ha használod,
0: nem használod, te spórolod.
1: Akkor vagy jó állampolgár.
0: Aha. Tehát ez igen, mert hogy nagy fogyasztó vagy.
1: Meg akkor igen, tehát hogy te hitelből vásárolsz. Úgyhogy furcsa egy világot élünk. Nyilván persze, ahogy te is mondtad, hogy semmi nem örökké való, a nagyapám metszőollóját kivéve, ami még mindig működik, és még mindig egyben, azóta már kb. 5 darab ilyen barkácsárházban vásárolt metszőollót hajtottam ki, és dobtam ki, pedig nem metszek sokat. De az valahogy nem tudom, úgy össze volt rakva, mint az inger varógép annak idején a nagyanyámék lakásába, vagy házába, hogy azt elnyúlni nem lehetett, maximum tűt kellett cserélni, meg jó, hát pedállal
0: hajtós. Hát akkor meg nem motort kell beletenni az autóba, nem zinger varógépet.
1: Hát néha már az érzésem. Tehát egy-egy motornak a hangja, meg ahogy beindítod, és mondom, hogy na, ennek is olyan a hangja, mint egy varrógép.
0: Na jó van, de papádnak a metszőolója nincs rajta egy számláló, majd azért nézd meg, lehet, hogy 1 milliárdtól számol vissza.
1: Nincs.
0: Annyi meccés bír.
1: Tudod, mi a titka? Vasból van. Tehát nem hát tudom, igen. Milyen acélból vagy miből készül, de nem akar elkopni, és nem, még mindig megvan. De ugyanez igaz a fejszére is. Tehát, hogy amit vettem már néhány ilyen kisbalta fejsze, nem tudom mi, amit tudod, egyszerű otthoni tüzeléshez, meg stb. Kell, nem ilyen nagy üzembe vágok vele fát, hát hullanak szét néha ezek az öntvények. Tehát én mikor meglátom, hogy jó, hogy ez nem is vasból van, hanem csak ilyen öntött valamiért, könnyű, valami, rávágok párszor a fára, rájutok a másik végére, mert mondjuk esetleg szét akarom repeszteni, és szétrepped a fém. Szóval nem akarunk minden terméket lehúzni, Isten őriz, csak
0: a legtöbbet egyébként, de
1: csak
0: most
1: az igazság, hogy nem olyan stabilak, mint amik voltak régen.
0: És az a szomorú az egészben, hogy azt gondolod, hogy majd, hogyha a drágábbat veszed meg, mert mondjuk most itt jelen esetben most eszembe jutott az, hogy amikor hólapát vásárlás előtt álltam, hogy akkor végül is a olcsó, drágát. Igen, hát jó rég volt, bár annyira nem, mert ugye nagyon durva telünk volt.
1: Igen.
0: És én általában úgy vagyok vele, hogy a legolcsóbbat sem, a legdrágábbat meg azért nem, mert nem garancia a sikerre. Általában köztes megoldást szoktam választani. Na, és az sem ért egy nudlit sem, ugyanis párszor oda koccant a térkőhöz, megrepett, ha nagyobb mennyiségű havat tettem rá, még tovább repett, úgyhogy az egész egy tényleg nem ért semmit.
1: Mert nem rendeltetésszerűen használtak.
0: Biztos,
1: hát nem havat kellett volna vele lapátolni.
0: Hanem vizet.
1: Hanem igen, kirakni, de áron így kirakati tárgy, eszköz, és akkor azt mondod, hogy díszletelem.
0: És körülbelül ilyen egyébként, de közben meg kaptam egy ilyen őségi, és látszik, hogy nagyon sokat volt használva, azzal tömeget lehetne oszlatni, tehát az soha az életben nem fog tönkre menni. Tehát itt vannak az óriási különbségek, ezekkel a mocskos könnyített műanyagokkal, ezekkel az alumíniumokkal, ezekkel az öntvényekkel, mint amikor megveszem emlékszem a fekete csavart, hogy de szépen fog mutatni az autón.
1: Igen.
0: Na, aztán jön ugye a kerékcsere, és megy a légcsavar, vagy minek hívják azt, amivel légkulcssal kiszedi, és már lekopott. Mondom, jó, oké, veszek még egy garniturát, és ezt most már én fogom majd kézzel meghúzgálni, óvatosan. Természetesen akkor is látszik a nyoma, mert kiderül, hogy ja, hát az csak be van festve, és mikor az egyik véletlenül szét is tört, amit nem is értettem, letört a kupakja, akkor láttam, hogy ja, hát ez üreges. Szóval...
1: Az aztán komoly csavar lehet egyébként, tehát hogy annyira ki van, versenycsavart kaptál, mondjuk azt, ki van könnyítve.
0: Azért persze, mert számít minden gram.
1: Sokkal jobban érezted, hogy mennyire jobban megy az autó?
0: Azért ezek óriási csalódások.
1: Az. Nyilván, amikor megrendelsz valahonnan ilyen távol-keletről és ilyen filléres dolgokat, akkor betudod annak, hogy
0: akkor
1: jó, olyat vettem, egyszer használatos, oké, viszontlátás, de tényleg, amikor
0: 1000 forint egy csavar, akkor nem nagyon tudod lenyelni ezt.
1: Hát te voltál abban az évben az egyet, aki szerintem megvette ezt, és mondták, hogy végre rásózhatjuk a lefestett kis kikönnyített műanyag csavart.
0: És ezzel be is zárták a gyárat, azt mondták előttük a csúcsot.
1: Igen, ugyanez, csak hogy jó tanácsot is adjak neked, de szerintem már használod is, valami 1000 forintért veszel rá műanyag kupakot, ami fekete
0: már színű. Már használom.
1: Na,
0: már így van.
1: Ráteszed, és amikor leveszed, akkor meg kész. Tehát nagyjából ez a megoldás, nálam ugyanígy volt az ezüst színű.
0: És tök jól néz ki.
1: Kikönnyítve. Úgyhogy, na, mindegy, kibosszankodtuk itt magunkat a modern ipari termékeken, meg a különböző dolgokon, de ez valahogy mindig előjön.
0: Igen, írja nekünk Zsuska, hogy hűtőgép gyárban dolgozott az ismerősöm. Azért, hogy jó hideg van, nem?
1: Nem hiszem?
0: Igen, ezzel mindig hülyeskedtünk, de mindig. Szóval a hűtőgépgyárban dolgozott, az ismerősöm azt mondta, úgy van legyártva a panel, hogy csak 5 évet fog bírni, forogjon a készlet. Hát igen, mert a szerencsétlen többi meg ott várakozik már évek óta, oda rohad már a sarokba, a gyárban, meg a gyártósor mellett.
1: Hozzám kijött a szerelő, amikor a hűtőgépet meglátta, és mondta, hogy atyavilág, hát ilyen régi hűtőt már nem is tudja, mikor régen lehet, vagy mikor látott.
0: Lefotózhatja.
1: Tizen nem tudom hány éves, és még működött, hát nyilván akkor már pont nem működött, és aztán mondta, hogy ezt a nem tudom milyen kis kompresszor, vagy akármi, ami van benne, meg még ott valami alkatrész, hát ez sajnos csak így motorral együtt lehet cserélni, úgyhogy ez így innentől kuka, és örüljek, hogy eddig működött. És akkor ez jön a klasszikus magyar kérdés, nem lehet tenni valamit? Majd elővett a kis ládájából egy már egyébként felújított ugyanilyen kis motoralkatrész, stb., és mondta, hogy hát lehet, tessék, így kicserélte azt a kis alkatrészben, és mondta, hogy annyi, hogy akkor elvinné a régi motort, mert ő otthon akkor megbarkácsolja, szétszedi, felújítja, amit egyébként nem lehetne, mert csak komplett alkatrész lehet, de ő tudja, hogy mit kell rajta kicserélni, és így megkaptam, mit, hogy 15.000 forintért megcsinálta. Tehát, hogy mégiscsak van rá, csak régen, ugye, amikor elvitted valahová egy autószerelőhöz, mondjuk az autódat, vagy egy javítóz, akkor az fogta, és hát jó, most így magyarosan mondva egy kicsit úgy, hogy szokták ezt mondani, van ez a Facebook csoport is, ez a kókányolás, meg stb. De az javítás volt. Most konkrétan ilyen alkatrész cserék vannak. Tehát komplett elem cserék.
0: Hát így van, most már a szervizek nem azzal foglalkoznak, hogy na, akkor nézzük, mi a probléma, gondolkodjunk-e, hogy kéne ezt megoldani. Nem, hanem rutinból, pitty, igen, megnéztem a cikk számot, oké, csere, tehát most már minden csere, és aranyat érnek az olyan szakemberek, akik értenek is hozzá, és az időt, energiát nem spórolták, de hidd el, ez is ki van találva. Egyrészt kikoptak már lassan ezek a szakemberek, mert nem jött utánpótlás, másrészt pedig a gyártó is gondolt arra, és az fő célkitűzés az, hogy ne legyen érdemes se anyagilag, se időt belefordítva megjavítani. Éppen ezért csere.
1: Hát egy korábbi autóban például előfordult olyan, hogy a vízpumpánál a tetején volt egy ilyen kis műanyag pöcök, amire ráment a cső, és akkor így nem is értettem, hát ott azért ilyen 100 fokos víz kering, miért egy műanyag pöcköt tettek rá. Nyilván a magyar kisipar, meg a külföldi kisipar rájött, hogy az könnyen letörik, és le is törik egy idő után, mert elgyengül a nagy forróság, meg a minden hatására, és milyen jó az, amikor mész az autóval, és egyszer csak eltörik a víz cső, és elmegy a hűtésed. Na, nyilván nekem is eltört, és akkor rákerestem, hogy alkatrészek, stb. Egyrészt gyáriban nem volt csak úgy komplett az egész
0: autó,
1: szett.
0: Teljes autó, igen.
1: Mit ad Isten, másik kisbolt Lengyelországban meg árult, részből készült csak ilyen kis pöcköt, amit egyébként ki lehetett cserélni, és hát nem mondom, hogy örök élet, de azért valahogy mégis stabilabbnak tűnt az a rész, mint az a kis gyári műanyag, és került 1200 forintba. Csak hát valakinek nem volt a gyárban érdeke, hogy ez örök életű legyen, vagy tovább működjön.
0: Igen, és hogy mondjuk egy összeesküvés elméletet, ugyanaz a tulajdonosa egyik gyereknek is, meg a másiknak is.
1: Az még
0: mert ez
1: szem...
0: így lenne kifizetődő.
1: Még ez sem kizárt.
0: Én sem tartom kizártnak. Na jó, nektek mi és mennyi ideig él, mi az, amiben észrevettétek azt, hogy mintha ilyen betervezett elévülési ideje lenne. Írjatok nekünk kommentet 0620-316-3000. Jönnek a jó zenék, aztán friss hírek, információ.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a legógyár Facebook oldalát.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: belül 40 km per óra maximált haladási sebesség, egy hálózatbővítés végez az Opus Titás, ezért van elrendelve mindkét irányba a forgalom és sebesség korlátozás. Fák Ágait Gajalja, a Magyar Közút mérnöksége a 36-os főútvonalon Nagycserkész külterületén, és dolgoznak jelen pillanatban a 49-11-es főútvonalon Nyíregyháza Nagykáló között, ott a kerékpárút építésével kapcsolatosan lakóterten kívül 40 km per óra kedves autósok, ismétlő táblák el vannak helyezve. Köszönjük a figyelmet, további jó utat és balesetmentes szép napot.
1: Köszönjük, Béla!
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggel, 8 óra 14 perc van, merre jártok, mit csináltok, mit tapasztaltok, az utak járhatóak-e, minden információ érdekel bennünket. Szóval mi teljesen nyitottak vagyunk és felkészültünk az üzenetek érkezésére, 0-20-3-16-3000. Na, és ha már vezetés és közlekedés, ugye az sajnos mindig egy veszélyes fegyver lehet, főleg, hogyha olyan kezébe kerül a volán, aki esetleg bódult, ittas állapotban van, nincs meg a megfelelő rutin, vagy többet gondol önmagáról, mint amennyit tud, és sajnos a technika sokkal erősebb, mint az ő tudása. És hát vannak azért igen ilyen körülmények. Meg a másik olyan körülmény, ami még hibázik egyes dolgokban, és akár balesetveszélyes is lehet, ha mondjuk nincs jogosítványod, de még életedben nem vezettél, vagy ha vezettél is, na jó, nyilván azért...
1: Van, akinek a vérében van.
0: Van, akinek a vérében, ez igaz.
1: Volt a
0: mondjuk
1: srác.
0: Annak a srácnak több minden volt a vérében, állítólag.
1: De volt egy srác, csak azok kedvére, akik nem látták ezt a videót, akit igazoltattak, és kiderült, hogy jogosítványa sincs. Ittas is volt, hogy mondtad, bódult, ittas rutintalan.
0: Igen.
1: Nála ez mind fent állt.
0: És sose akkor, volt jogosítványa.
1: Igen, kérdezte a riporter, és akkor mondta neki, hogy de hát akkor hogy ült kocsiba, nem volt jogosítványa, nem, nekem a véremben van.
0: Igen, nyilván a régi időkben szocializálódott gyerekek tudják azt, hogy milyen volt édesapa vagy nagypapa ölében ülni, és a földutakon, a faluban, a falu határában egy kicsit zögykölődni. Igen. És akkor ott esetleg megtanultad azt már 12 évesen, hogy a gázpedál, és akkor tudtál váltani, és egy kicsit vezettél, és gurultatok 20-30-al. Na hát sajnos a Zuglóban történt esetben, amiben baleset is volt, ott egy 13 éves gyermek vezetett, és igen, balesetet okozott. Nála utasként az ő autójában, vagy a vezetése mellett egy tőle még fiatalabb gyerek volt. Tehát képzeld el, mikor a haveroddal elmentek, megyünk bulizni, de aha, csak 10-ig, mert kicsik vagyunk. De hogy jutunk oda? Hát azt mondták, hogy ugye egy rollerrel nem mehetünk, mert a szabálytalan. Figyelj, faterkocsiját vigyük el.
1: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
0: Anyai nem látott ki.
1: Őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
0: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz és nem mész sehova.
1: Hát inkább jobb az, hogyha látod és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Na. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
0: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból és elszaladtak az erdőbe.
1: Aha.
0: Majd utána a rendőr...
1: Ez a klasszikus megoldás.
0: Igen.
1: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
0: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyától.
1: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
0: Drága fiam, igen.
1: Nem tudom, az autó itt állt magától, mi nem tudunk erről semmit.
0: Hát nagyon sok mindenkinek nem lennék a helyében, de jelenleg a 13 éves gyerek helyében nagyon nem lennék.
1: Uh-huh. És akkor megérkezett az apuka is.
0: Véletlenül ugye ő is lesz itt a...
1: De amúgykor egy olyan videót láttam, ahol meg az apuka buzdította arra a gyereket, hogy ott ült mellette, és közben az volt, hogy menjenek és előzzenek, és ott is okosan, ahogy ezt kell, kitették aztán a közösségi oldalra. Bebizonyítva, hogy a 11 éves gyerek is milyen szépen vezet a közúton. Csak hát nem gondolták, hogy ebből eljárás és vizsgálat. De ott azt hiszem nem lett baleset, ott pusztán kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás.
0: Igen, közben egyébként találtam egy fotót is. Itt gyanúsan legalábbis gazdaságilag totál káros a két autó, tehát ilyen szintű balesetet okoztak, és szerintem este volt, bár most ezt így hirtelen nem találtam meg a leírásban, bár mondjuk ez napközbeni kép, nem, nappal történt. Hát nappal történt.
1: Nappal történt, csak estére értek vissza a gyerekek a helyszínre, illetve kísérték őket vissza. Igen,
0: addig az erdőben.
1: De azért gondolj bele, milyen rossz lehet annak, aki tényleg az áldozata volt ennek, hogy ment az autóval normálisan, és egyszer csak jön vele szembe két gyerek, akik aztán nekiütköznek, összetörik az autót, ő akkor ezek szerint meg is sérült a másik.
0: Igen.
1: Sofőr. Ők a gyerekeknek nem lett semmi
0: baj? A gyerekeknek nem lett.
1: Nem, ők a futásba fáradtak el maximum.
0: És akkor mindig eszembe jut az, hogy mennyi veszély leselkedik az emberre, hogy te felelősség teljesen vezetési rutinnal felvértezve hajtasz, ez is egy átlagos nap, és jön veled szembe valaki, aki 13 éves, vagy aki ivott, részeg, és sajnos van olyan is, ami nyilván, amikor nem a másik fél a felelős, de például rosszul lesz.
1: Bármi
0: átmegy
1: lehet
0: a te sávodba.
1: Hát meg te is elbambulhatsz. Tehát, hogy ebben a melegben meg különösen én azt láttam, hogy türelmetlenek, ingerlékenyebbek az emberek. Hiába van azért a kocsik többségében klíma, ez a hőingadozás, meg minden kicsit meghűíti az embereket. Tehát,
0: én érzem magam, hogy klímában sem komfortos.
1: Nem. Meg mennél, sietnél, máshol jár a gondolatod, egyébként nem alszol jó napok óta, mert nem tudsz éjszaka pihenni, tehát nyilván ilyenkor azért fokozottan több a veszély. Arról nem beszélve, hogy olyanok is vannak az utakon, akik egyébként nem járnak, tehát turisták, akik külföldről érkeznek, mennek az autópályákon, mennek haza mondjuk Romániába, Ukrajnába, Szerbiába, vendégmunkások, aztán megindulnak a másik irányba, szóval több a veszély. Nyilván szeptembertől meg majd megkezdődik megint az iskolába járás. Most például a városokban tökéletesen lehet szinte közlekedni, mert alig van autó reggelente.
0: Igen, én hogy a hétvégén voltam Budapest és környékén, akkor tapasztaltam azt, hogy igen, amikor az ember más városban jár, és hogy vannak ezek a úgynevezett vidéki sofőrök, meg hogyha a környékeden is autózol, és látod azt, hogy bénázik, biztos nem itt él, és nagyon bamba, és szerencsétlenkedik. Na, hát Pesten én voltam ez az. Az a helyzet, hogy én voltam ez. Megmondom őszintén azért...
1: Megmutattad, mi a keleti virtus.
0: Jó, oké. Több mint 20 éve van jogosítványom. Én úgy gondolom egyébként önmagamról azt mondhatom, hogy jól vezetek. De azért, amikor egy idegen városban vagy, és egy ilyen nagyvárosban, azért ott azt gondolom, hogy jobban kell figyelni. Tehát ott aztán az a rengeteg tábla, sáv, rengeteg autó, akik egyébként látszik, hogy rutinból közlekednek, tényleg én azt szeretném kérni, hogy akinek nincs rutinja, az ne menjen. Uh-huh. De tényleg.
1: Nem olyan bonyolult az, egyébként fel lehet venni a tempót. Szerintem nem vezetnek Pesten rosszul.
0: Sőt, jól vezetnek.
1: Igen, ezt akartam.
0: Én előzékenységet is tapasztaltam.
1: Nyilván, hogyha az 50-es táblánál te 50-nel mész, van, hogy ledudálnak, vagy lenyomnak az útra, hogy miért nem mész már 60-nal, vagy gyorsabban.
0: És belenéz a tükörbe, és így rendőr az. Bocsánat, biztos fura.
1: Elnézést, hogy betartom a szavát. De igen, nyilván azért, mert te nem tudod ott a közlekedés, és figyeled a GPS-t közben, merre kell menni, balra, jobbra.
0: Hogy a GPS-t, az utat figyeled, az út burkolatot, hogy egyáltalán hol fogod otthagyni majd az egyik kerekedet.
1: Uh-huh. Az is, és hát, hogyha még pehed van, akkor mondjuk hóesés után mész, vagy esőben éjszaka, amikor nem látod a felfestéseket, na, akkor azért sokkal rosszabb. Meg van egy ilyen nagy hülye sárga valami, ami ott szokott menni sineken.
0: Ami a villanyos.
1: Amíg fokozottan bezavar még a képbe, igen, tehát hogy van ott sok minden, ami zavart kelthet mondjuk egy egyszerű vidéki autósban, de hát ugyanez, ha már Debrecenben közlekedsz, és nem jársz nagy városokban, akkor ott is meglepetés érhet.
0: De nagyon egyszerű egyébként.
1: Meg lehet ezt szokni egyébként rövid időn belül.
0: Nyilván ugye én is egy olyan városban tanultam meg vezetni, ahol nem volt villamos, tehát ott igazából nem tudtál rutint szerezni ebből, mert nem találkoztál vele, hanem csak ugye leírásban. És akkor ugye megjegyezted, majd utána nagyon hamar kiesett ez a fejedből, és utána annyit jegyeztél meg, hogy akkor van elsőbsége a villamosnak, amikor jön. Ennyi. Szerintem rengeteg balesetet meg lehet előzni.
1: Ez így van. Legyünk türelmesebbek, és tényleg figyeljünk arra, hogy a 13 éves gyerektől zárjuk el most már páncélszekrénybe a kulcsot, de a kisebbektől is.
0: Igen, 8 óra 22 perc van, sportolunk hamarosan, közben zenélünk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást. Mi újság a sportvilágban, Laci?
3: Alakulnak a keretek, illetve a csapatok. Hát a debrecenieknek ugye csütörtökön egy fontos mérkőzés lesz majd a nemzetközi kupában a Kopenhága ellen. Egy többszörös dán bajnok ellen játszanak, FC Köbenhavn egyébként a csapatnak a neve, és hát nagyon fontos mérkőzés lesz ez a hajdúságiak számára. És hát utána pedig jön egy talán még fontosabb a Loki és a Spari szurkolóknak, mert hogy jön majd vasárnap a keleti rangadó. 17 óra 30-kor kezdődik ez a mérkőzés, ezt többször elmondjuk a héten, mert változott az időpont, eredetileg ugye később kezdődött volna, de a szövetség döntése értelmében, hogy nem lesznek villanyfényesek a meccsek, 17:30 a kezdési időpont. Szépen fogynak a jegyek, ha jól tudom, akkor a debreceniek egyébként 1200 jegyet ajánlottak fel a vendégszektorba, tehát ennyi jegyet lehet vásárolni. Nagyjából egy olyan 600 már gazdára talált a nyíregyházi szurkolók részéről, úgyhogy várhatóan jó hangulat lesz, és hát ez a létszám ez tovább bővülhet. Ha visszagondolok a tavalyi mérkőzésekre Debrecenben, akkor közel 1000 nyíregyházi szurkoló volt a vendégszektorban, illetve hát a hazai szurkolókkal együtt nagyjából egy olyan 10 000 nézőt várnak.
2: Azért ott már van hangulat, ott már van hangzavar, tehát ott már érzed azt, hogy igen, itt ennek úgy van értelme.
3: Igen, hát valószínűleg jobb hangulat lesz, mint egy-két VB meccsen volt, amikor hiába voltak 60 000, de csendben ültek itt, meg majd 10 000, de ott mindenki kiabálni.
2: Figyelj, Laci, én ezt a VB-t már szinte el is felejtettem. Tehát, és azt gondolom, hogy szerintem sokan vannak ezzel így, hogy ez nem volt annyira maradandó élmény.
3: Igen, igen, valóban így van egyébként. Ha már a futszáról beszélgettünk tegnap, akkor jönnek-mennek a játékosok, vannak változások. Most Berettyóújfaluból Nyíregyházára tart vissza Szabó Lajos, aki egyébként egy válogatott játékos, elképzelhető, hogy visszatér majd Nyíregyházára, úgyhogy ez mindenképp az első új igazolása lehet az A Studio futszál Nyíregyházának. Nem sokára kezdődik majd a bajnokság 17-én, illetve hát van olyan csapat, akinek már 14-én, úgyhogy izgalmasan alakulnak a dolgok. Közben egy nagyon jó játékost igazolt, ugye a Deac is egy brazil légió személyében, úgyhogy nem lesznek rossz mérkőzések, azt gondolom, a következő szezonban sem. A Fátum Nyíregyháza röplabda csapata augusztus 17-én kezdi majd a felkészülés Pampuk Csaba vezetőedző irányításával, tehát úgy néz ki, hogy Pampuk Csaba marad a vezetőedző. Érkezett 3 új játékos a közelmúltban, akit bejelentett a klub, és hát a pletykák szerint úgy néz ki, hogy érkezik még majd egy olasz center később, illetve elképzelhető, hogy egy külföldi légiós szaladó átlót is igazol majd a csapat. Nagyon kemény bajnokság lesz, 4 csapat úgy látom, hogy nagyon kiemelkedik majd az idei mezőnyből. Itt elsősorban a Kaposvár, a Vasas, az Újpest, a Békés Csaba, amelyek nagyon komolyan erősítettek, és hát az az igazság, hogy még a MÁV előre és a fehérváriak is elég sok játékost igazoltak, és változott a versenykiírás, mert hogy 9 csapat van, de 2 kiesik a bajnokságból. Most ugye nem volt kieső, itt óriási lesz a tét, főleg akik az alsóházban vannak, ott nagy csata lesz. Rossz hír a nyíregyháziaknak, hogy László Alexandra igazából csak októbertől kapcsolódhat be, úgy 100%-osan a munkába, hiszen ő egy komoly sérüléssel és térdműtéttel bajlódott. Jó hír, hogy októberben kezdődik a bajnokság, úgyhogy addig igazából nem olyan nagy baj, hogy László Alexandra nem végezhet 100%-os munkát, hiszen a bajnokság majd csak októberben indul. A nyíregyháziaknál a legutóbbi mérkőzésen is, hát az újpestieknél is volt olyan játékos, aki rosszul lett a nagy meleg miatt a foci meccseken. Kovács Milán volt az egyébként a nyíregyháziaknál, akit le is kellett cserélni a győriek elleni meccsen. Hát kiderült, hogy egyébként nála nem csak a meleg volt az, ami okozta ezt a rosszul létet, hanem egy megfázással küzdött már a mérkőzés előtt. Már akkor sem érezte magát 100%-os állapotban, úgy voltak vele, hogy megpróbálják, és hát ha jobban lesz, de aztán menet közben elkezdett fájni a feje, elkezdett szédülni. Nyilván amikor beteg vagy, amikor megfázol, amikor esetleg ilyen problémád van, akkor nem olyan jó érzés még szaladgálni 40 fokban. Úgyhogy kicsit túlhevült a teste, le kellett cserélni akkor a szünetben, kapott pihenőt, most már rendben van szerdától, úgy néz ki, hogy a csapattal készület. Nyilván ilyenkor fontos a vitaminpótlás, ezt is megtette, de hát mindenki fokozottan vigyázzon magára, és hát tényleg nem túl kellemes, amikor 40 fokról bemész, aztán egy 20 fokra lehűtött krívás helyiségbe, nagyon-nagyon könnyen meg lehet fázni. Én azt látom, hogy például egyes boltokban, bevásárló központokban most talán visszább veszik megint a hőmérsékletet, illetve feljebb, mert túltolták néhány helyen.
2: Ennek egyébként teljes mértékben ideje volt már, és én nem is értettem azt, hogy miért elvárás az, hogy pulóverben vannak, meg hosszú ujjúban az ott dolgozók egész nap, ja. Meg hosszú nadrágban.
3: Meg mellény, már olyat is láttam.
2: Mellény, miközben te pedig a forróságból csuromvizesen, ugye sokaknak az autóban sincs klíma, de még ahol van, igazából ott is csuromvizesen mész be, mert mire beérsz addigra, az a pár perc, míg a napon voltál is lever a víz, bent pedig tüdőgyulladás, tehát hogy sosem értettem, ez évek óta probléma, de bármilyen intézménybe is bementél, ott is agyonjárat van.
3: Tehát bőven elég lenne ez a 25 fok, főleg 25-26 fok, most nyugodtan, mert itt is most 24 van, teljesen kellemes.
2: Tökéletes.
3: Egyébként a hőmérséklet tegnap egyébként le sem tagadhattam volna azt, hogy be volt kötve a biztonsági övevezet, rögtem magam, amikor kiszálltam a kocsiból, ugye említettük korábban, hogy bedöglött a klíma menet közben, hogy az övnek a nyoma, az így keresztben, mint egy minta, ott maradt a hasamon. Tudod, így rám izzadva, mindenhol máshogy normálisan néztem ki, de egy csík így keresztbe. Hát, mint az MTK-m, ez úgy néztem ki. Nagyjából, és elég vicces.
2: Nem, annyi, hogy a Notre Dame-i toronyőr voltál, és az ilyen hacuk, ami rajtad volt.
3: Ja, egy ilyen bőröv, vagy szív, vagy valami. Emlékszem, mi mikor beszélgettünk a téli olimpia kapcsán, hogy micsoda botrány van a síugróknál.
2: Igen,
3: ez a pénisz botrány, hogy kitömték a nadrágot, és hogy utána levették a méretet kicsit már, mert az aerodinamika miatt a férfiaknál hát úgy csinálták a légáramlatot, meg volt, aki lekötözte, volt, aki odaszorította, utána nagyobb gatyát kapott, jobb lett a légellenállás.
2: Na, és akkor itt jegyezném meg, bocsáss meg azt, hogy ugye, ha valaki kisebb mérettel rendelkezik, se csüggedjen, mert van az a sportág,
3: ahol van, ahol ez jól jön. És képzeld el, hogy ugyanez igaz a hölgyeknél is, csak nem mindegy, hogy éppen ez most hogy van kitömve, mert hogy a női Tour de France-nál most a csapatok tiltakoznak, hogy néhány versenyző kitömte a melltartóját szivacsal, és ezáltal sokkal aerodinamikusabb lett felül, már mellben, és úgy vezeti a levegőt, hogy az leveszi a terhet a lábról, a combról. Tehát kvázi a melleit úgy használják a nőknek, mint egy autóversenyen mondjuk az első szárnyat. Tehát ez a légellenállás és a levegő elvezetés meg minden miatt, és ezt meg lehetett úgy tervezni, hogy ilyen 5-6%-os teljesítményjavulást is el lehet vele érni. Sose gondoltad volna, hogy most egyszer valaki, vagy úgy veszik fel a Tour de France-ra a kerékpárosokat, hogy a mellméret és forma alapján, mert nem mindegy. Ez az úszóknál sem volt mindegy régen. Én emlékszem, Egerszegi Krisztina kapcsán kérdezték, hogy mi Egerszegi Krisztinának a titka, és azt mondták, hogy nagyon áramvonalos. Ha szó minden értelmében tessenek erre gondolni, hogy elől és hátul is, tehát hogy tökéletes a vízfekvése.
2: Tetszik, tudod, hogy milyen a kólás üveg? Na, ilyen, ő is ilyen.
3: Igen, ő ezért ilyen gyors, nem azért, mert erős, meg jó a technikája, hanem azért, mert áramvonalos. Na most ezt kitalálták a Tour de France-nál is, hogy a versenyek előtt kitömködték a szivacsokkal, és most már néhány csapat tiltakozott, úgyhogy az lesz jelenállás szerint, hogy egy sátorban majd lesz egy valaki, aki átvizsgálja a hölgyeket, hogy a valós tartalom van-e, vagy csak szivacs berakva a melltartóba.
2: Tehát, hogy az a nagy zacskónak tűnő chips, az most végül is csak levegőt tartalmaz nagy részt, hogy mikor kinyitod, akkor mi
3: Igen, igen. Na, már látom, hogy hány ember fog jelentkezni erre, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, hogy megvizsgáljam, hogy minden rendben van-e.
2: Én eddig azt gondoltam, hogy ha valaki jobban el van eresztve nőként, és nagyobb melle van, az hátrány lehet esetleg sportokban.
3: Az hátrány lehet, viszont a forma
2: itt akkor a szilikon mellőek vannak előnyben.
3: Hát szerintem az lesz a következő lépcső, hogyha valaki nagyon jó versenyző, és ezt tiltani fogják, akkor esetleg be fogja azt is vállalni, hogy majd olyan formára csináltatja a melleit, hogy ettől gyorsabb.
2: Hol jár a világ, Laci?
3: Igen, emlékszel Simona Halepre? Arról beszéltünk, igen. Akinek hatalmas mellei voltak teniszezőként, és hát ő azt mondta, hogy akkor nem fog bekerülni a top 10-be, mert zavarja, és mellműtéten esett el, mert kisebbítő műtéten, hogy ez sikerüljön. Egyébként, csak hogy ne csak a nőkről beszéljünk, a férfiaknál is ez már bevett szokás volt, pont a Tour de France-on.
2: A mellkisebbítő műtét?
3: Nem, hanem ott meg képzeld el, hogy az áramvonalasság miatt volt, aki berakta a csapatrádiót a mez alá, volt, aki betette a mez alá a kulacsot, mert hogy az is úgy vezette a levegőt, hogy utána...
2: Hogy a két lába közé levezeti?
3: Igen.
2: Tehát a mellkasán végig
3: van,
2: fut.
3: Pontosan, aha. És akkor így a lábát nem lesz akkor a légellenállás. Ezt megtiltották. Tehát ezt egy egyszerű volt a férfiaknál, azt mondták, mez alatt nem lehet viselni semmit, kész, punktum, viszontlátás, nem tehetsz alá semmit. Hát a nőknél ezt azért nehezebb kivitelezni.
2: Érted, amikor a nő otthon készülődik, és akkor rakja befele tudod a cici fixbe még egy kis szivacs ideig, és akkor kérdezi a, akár a férje is, hogy te hova mész, randid lesz? Nem, csak tekerek egyet.
3: Megyek biciklizni.
2: Nem, késésben vagyok, és hamarabb akarok beírni.
3: Már hallom, hogy legközelebb majd például, amikor a bringa piknik lesz, és Tokajba tekernek, majd a hölgyek ott készen, mert a rádióban elmondták, hogy sokkal gyorsabban fogunk tekerni.
2: Igen.
3: Na, hát az egy átlagos embernek nem jelent semmit, mi észre se vennénk majd a különbséget. Igen.
2: Reggel 8-kor találkozó, 8:30-ig bemelegítés, 8:30 és 9 között szivacsozás.
3: Igen. Gyorsan még egy nagyon jó hír, a magyar válogatott ott volt Nagyváradon egy nemzetközi aerobik versenyen, és rengeteg érmet szereztek a fiatal aerobikos lányok, köztük nyíregyháziak és debreceniek is bőven voltak, úgyhogy szívből gratulálunk nekik.
2: Így van. Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átalakítja a kormány a támogatott hitelezési rendszert. Még 130 szakra várja a jelentkezőket a Debreceni Egyetem. A nem sürgős hálózati munkákat elhalasztották a hőség miatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó reformot indít a kormány a támogatott hitelezési rendszerben. A cél, hogy csökkenjen az állami kockázatvállalás, miközben a bankok nagyobb szerepet kapnak a hitelkockázatok elbírálásában. Felülvizsgálják az állami garanciákat és a Magyar Fejlesztési Bank finanszírozási gyakorlatát is. Változhat a Széchenyi kártyaprogram. A tervek szerint több hitelkonstrukciónál a kamatot a három havi buborhoz kötik. A kötelező állami garancia pedig választhatóvá válik. A kormány emellett csökkenteni az állami viszontgaranciák felső határát, és augusztusban további döntéseket készít elő a rendszer átalakításáról. Építkezési munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a debreceni 60 utca megállót a Nagy Imre utcába. A változás augusztus 3-án hétfő üzemkezdettől lépett életbe, és tervek szerint december 31-ig marad még érvényben. A munkálatok ideje alatt az Ocean vásárlói járatai nem a megszokott helyen, hanem attól mintegy 100 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóban veszik fel és teszik le az utasokat. Most péntekig, vagyis augusztus 7-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási pótfelvételire. A Debreceni Egyetem 9 kara összesen 130 szakot hirdetett meg, amelyek közül 66-on állami ösztöndíjas helyek is rendelkezésre állnak. A támogatott képzések között agrár és természettudományi szakok is szerepelnek. A pótfelvételi lehetőséget azok vehetik igénybe, akik az általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt, vagy egyáltalán nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A jelentkezéseket kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. Álprofilt hoztak létre a berettyújfalui polgármester nevével és fényképével a Facebookon. Muraközi István közösségi oldalán figyelmeztette a lakosokat, hogy hamis profilról ismerősnek jelöléseket és üzeneteket küldenek a helyieknek. A polgármester hangsúlyozta, az álprofilhoz semmi köze, ezért arra kér mindenkit, hogy ne fogadja el ismerősnek jelölését, ne válaszoljon az üzenetekre, ne kattintson a küldött hivatkozásokra, és semmilyen személyes adatot ne adjon meg. Példaértékű összefogás segítette ki a debreceni Bodolai Ferenc Adda Mancsod Alapítvány állatmenhelyét. A szervezet néhány napja azért fordult a nyilvánossághoz, mert szinte teljesen kifogyott az állateledelből. A segítségkérésre gyorsan reagáltak az állatbarátok. Az alapítvány közlése szerint a következő napokban közel 4,5 tonna kutyatáp érkezik hozzájuk, a személyesen felajánlott adományok pedig addig is fedezik az ellátást. Közleményben cáfolta az MVM azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a tervezett áramszünetek összefüggésben állnának a jelenlegi energiahelyzettel. A társaság most hangsúlyozta, az áramszünetek előre ütemezett hálózat karbantartási és fejlesztési munkák miatt szükségesek, nem pedig az energiaválság következményei. A rendkívüli hőség miatt ráadásul minden halasztható munkát elnapoltak, és csak a műszakilag elengedhetetlen beavatkozásokat végzik el. Az MVM kiemelte, az érintett fogyasztókat minden esetben előzetesen értesítik, a tervezett áramszünetek időpontjai pedig a vállalat hivatalos felületein is elérhetőek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. A délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép délelőtt, pontosan 4:10 van, és bármilyen közlekedési információtok lenne, azt mi összegyűjtjük és továbbítjuk, és higgyétek el, meg sem melegszik nálunk az info azonnal. Kürtöljük is világgá. És hát így történt az, hogy például Lacitól kaptuk az infót, miszerint Debrecenben a szokásos módon a Csigekert utcától a Bemtérig aszfaltozási munkák lassítják a haladást. A Burgundia utcán sávlezárás, a Kossuth utcán, a Batthyány utcánál pedig egy sávon lehet közlekedni, a Faragtál és a Budai Nagyantalnál pedig óriási a torlódás. Úgyhogy van mire nézni, a szakemberek most is dolgoznak, kitartást nekik. Ha tudtok, akkor egy-egy vizes palackkal szánjátok meg őket. Remélhetőleg nem esik bántódásuk, sem közúti balesetből, sem pedig rosszul létből. Ugyanis ma is 38-40 fokos csúcsértékek lehetnek, ami ugye magában hordoz például több helyen is harmadfokú vízkorlátozást. Ez lépett ugyanis életbe, például a Pilisi medence 14 településén, mondta egyébként a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT, és hát például Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, bár nem a mi vételkörzetünk, de azért itt van, nem is olyan sokkal messze tőlünk, és harmadfokú vízkorlátozásra kell készülni. Sőt, már több mint 200 településen van érvényben ilyen Magyarországon. Az érintett településeken például tilos az ivóvizet locsolásra, autómosásra, medencetöltésre használni. És képzeljétek el, egyébként több autómosó is térségünkben is zárva tart, és azt is képzeljétek el, hogy előkerültek azért azon állampolgárok, akik valamilyen szinten hoznak magukból némi házmesteri múltat, ugyanis elkezdték feljelentgetni egymást. Hát mindenki döntse, hogy ez mennyire etikus és mennyire emberséges. Közben viszont tartsatok a Sunshine-nal, ugyanis jönnek a jó zenék. Itt van például Miley Cyrus.
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.
2: Sunshine.

Csak jó zene, ez a Sunshine FM, 9 óra 33 perc van, hogy telik a napotok, milyen időtök van, hogyan védekeztek a nap, illetve a meleg ellen? Hát bármilyen praktika jól jöhet, azt gondolom, főleg azok számára, akik nem tudnak esetleg klimatizált helyiségben dolgozni, vagy csak úgy átvészelni a mai napot. Na hát apropó átvészelés, úgy néz ki, hogy péntekig egyébként kitart ez az őrült kánikula, és hát például híreink között is olvashattuk arról a sunshine.hu oldalon, hogy péntek éjfélig hosszabbították meg, tehát a harmadfokú hőségriasztást, ami azért tudjuk, hogy nem babra megy a játék, amikor ugye a napi középhő hőmérséklet meghaladja a 27 fokot, tehát a nap közben, illetve az éjszakai hőmérséklet átlaga több mint 27 fok, akkor történik hőségriasztás. Na most a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban is fokozottan figyeljenek, és figyeljetek oda egyrészt a rendszeres folyadékpótlásra, másrészt arra, hogy ne történjen tragédia abból kifolyólag, hogy valakit vagy egy élőlényt, egy embert, egy gyermeket benne felejtettek az autóba csak néhány percre is. Aztán a rendszeres folyadékpótlás mellett a déli órákban, ha lehetőségetek van, akkor kerüljétek a tartós fizikai munkát. Hát gondolom most összeröhögtek azok a munkások, akik hallgatják ezt az agymenésemet, és éppen majd délben is kint lesznek, és az utakat karbantartják, meg helyrehozzák. Kitartás nektek, srácok! Többet sajnos nem tudok tenni, de bízom abban, hogy például a munkáltatók is ezt azért fokozott türelemmel kezelik. Szóval fontos a folyadékbevitel, és az, hogy tartózkodjatok a napsütéstől, amennyiben lehetséges. Pénteken egyébként érkezik majd egy kis enyhülés, és nagyon fogunk örülni a 32 foknak is. Talán csapadék is lesz, de hát ezt nyilván csak azt tudja, akinél a távirányító van. 9 óra 34 perc van, nálam is van egy távirányító, nyomtam rajta egy play-t, és elindult Pitbull dala. It's going down.

0: volt Szigellán Melody című dal, pedig itt szólt a Sunshine FM-en. 9 óra 47 perc van. Mi újság az utakon, hogyha van valami közlekedési infótok, az jöhet azon nyomban, és már is tesszük közzé. 0623 16 3000. Egyébként csendes és békés úgy általában vételkörzetünk, tehát hogy balesetektől mentes, vagy esetleg, hogyha van is, akkor talán csak anyagi kárra járó, de egyelőre még nem futott be hozzánk semmi ezzel kapcsolatos. Az viszont biztos, hogy Nyíregyházán, Debrecenben és a környező kisebb és nagyobb településeken is óriási munkálatok zajlanak, tehát még most egyébként az útrekonstrukciók, fejlesztések, azok őrült erővel és hatalmas mozgósítással történnek, fittyet hányva az őrült kánikulára, a tényleg a rekordmelegre, úgyhogy nagyobb türelemmel legyetek. Például Nyíregyházán a Vasvári Pál utca hímes csomópontján ott épül a körforgalom, ráadásul nem messze tőle, ott ugye kialakítják a nyíregyházi stadion melletti parkoló részt is, tehát az a helyzet ott egy kicsikét kaotikus olykor, de hát tart már ez hónapok óta, én azért úgy érzem, az ott lakók valamelyest tudtak alkalmazkodni, ha hozzászokni nem is. De nem is kell túlzottan hozzászokni, mert hamarosan véget ér, és akkor megint birtokba vehetik majd az útszakaszt. És hát vélhetően ugyanerre a sorsa jut majd Debrecenben a Csigekert utcától a Bem térig történő szakasz, ahol is most aszfaltozási munkákkal bíbelődnek. A Burgundia utcán sávlezárás, a Kossuth utcán, a Batthyány utcánál egy sávban lehet közlekedni, mindezt tehát Debrecenben, és szintén Debrecen, hogy a Faraktár Budai Nagyantal kereszteződése is általában torlódással telítődik. Na és hogy a mi reggelünk mivel telítődött?
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Akár balesetveszélyes is lehet, ha mondjuk nincs jogosítványod, de még életedben nem vezettél, vagy ha vezettél is, na jó, nyilván azért...
2: Van, akinek a vérében van.
0: Van, akinek a vérében, ez igaz.
2: Volt a
0: mondjuk
2: srác.
0: Annak a srácnak több minden volt a vérében, állítólag.
2: De volt egy srác, csak azok kedvére, akik nem látták ezt a videót, akit igazoltattak, és kiderült, hogy jogosítványa sincs. Ittas is volt, hogy mondtad, bódult, ittas rutintalan.
0: Igen.
2: Nála ez mind fent állt.
0: Sose akkor, volt jogosítványa.
2: Igen, kérdezte a riporter, és akkor mondta neki, hogy de hát akkor hogy ült kocsikban, nem volt jogosítványa, nem, nekem a véremben van.
0: Igen, nyilván a régi időkben szocializálódott gyerekek tudják azt, hogy milyen volt édesapa vagy nagypapa ölében ülni, és a földutakon, a faluban, a falu határában egy kicsit zögykölődni. Igen. És akkor ott esetleg megtanultad azt már 12 évesen, hogy ú, a gázpedál, és akkor tudtál váltani, és egy kicsit vezettél, és gurultatok 20-30-al. Na hát sajnos a Zuglóban történt esetben, amiben baleset is volt, ott egy 13 éves gyermek vezetett, és igen, balesetet okozott. Nála utasként az ő autójában, vagy a vezetése mellett egy tőle még fiatalabb gyerek volt. Tehát képzeld el, mikor a haveroddal elmentek, na, megyünk bulizni, de csak 10-ig, mert kicsik vagyunk. De hogy jutunk oda? Hát azt mondták, hogy ugye egy rollerrel nem mehetünk, mert a szabálytalan. Figyelj, faterkocsiját vigyük el.
2: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
0: Anyai nem látott ki. Egyszerűen, tudod,
2: nem látott ki, őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
0: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz, és nem mész sehova.
2: Hát inkább jobb az, hogyha látod, és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Na. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
0: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból, és elszaladtak az erdőbe.
2: Aha.
0: Majd utána a rendőr...
2: Ez a klasszikus megoldás.
0: Igen.
2: Eltűnök a világ elől, nem mintha olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
0: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyától.
2: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 52 perc van, hát remélhetőleg többször ilyenről már nem kell beszámolni, hogy 13 évesek autót vezetnek és balesetet okoznak, de hát senki ne vezessen, hogyha nincs jogosítványa, nincsen rutinja, esetleg bódult, ittas állapotban van. Tehát azt gondolom, hogy ezt felesleges mondani. Aztán kiderül, hogy mégsem annyira felesleges, mint annak idején, mikor majd jönnek a téli időszakok, és azt szajkózzuk minden reggel, hogy de a tompított fényszórót kapcsoljátok már fel. És én ilyenkor azt gondolom, hogy teljesen feleslegesen beszélek erről, mert mindenki tudja. tudja, aztán az utakat járjuk, és kiderül, hogy ja, mégsem annyira felesleges, mert az emberek figyelme teljesen másfelé van. Úgyhogy bízom benne, hogy azért a figyelmetek most nagyon az úton van. Egyrészt ugye azért is, mert ez a meleg nagyon megterheli a szervezetet, másrészt meg azért, mert még a hétvége egy kicsit odébb van, úgyhogy tartsatok ki, ma és holnap lesz még igazán meleg, pénteken viszont talán újra levegőhöz juthatunk. Közben Laci írja nekünk, hogy Debrecen Kishegyesi úton a vasúti átjáró után a külső sáv lezárva. Aki arra jár, annak remélhetőleg ez egy hasznos info volt, tehát Debrecen Kishegyesi úton a vasúti átjáró után a külső sáv lezárva. Köszi a figyelmet, veletek volt Dankó Laci, búcsúzik Olasz Gabi. Legyen szép napotok, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vidéken a legsúlyosabb az orvosi hiány. A Debreceni Egyetem szerint történelmi szárazság sújtja a térséget. Elmarad az országos rendőrségi sebességellenőrzés. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyre nagyobb kihívást jelent a házi orvosi ellátás biztosítása Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint tavaly csökkent az aktív orvosok száma, miközben tovább nőtt a betöltetlen házi orvosi praxisok aránya. Jelenleg országszerte több mint 1000 körzet vár állandó orvosra, ami különösen a vidéki településeket érinti. A szakember hiány miatt egy házi orvosra egyre több beteg jut. A legnagyobb terhelést továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mérik. A szakemberek szerint az utánpótlás biztosítása és a praxisok vonzóbbá tétele elengedhetetlen az alapellátás hosszú távú működéséhez. Saját otthonában raboltak ki egy 78 éves asszonyt Nyíradonyban. A rendőrség tájékoztatása szerint a betolakodó befogta az idősnő száját, majd pénzt követelt tőle. Az asszony 19 000 forintot adott át, ezután azonban kihasználta a támadó figyelmetlenségét, kimenekült a házból és a szomszédjától kért segítséget. A szomszéd követni kezdte a menekülő férfit, miközben folyamatosan tájékoztatta a rendőröket. A kiérkező járőrök a vasútállomáson elfogták a 33 éves gyanúsítottat, akit rablás miatt őrizetbe vettek. A bíróság most elrendelte a letartóztatását. Súlyos károkat okoz a mezőgazdaságban az elhúzódó asszály és a rendkívüli hőség. A Debreceni Egyetem szakemberei szerint a talajból már több mint 3 havi csapadék mennyiség hiányzik, a szárazság pedig kritikus szintet ért el. A becslések alapján Kelet-Magyarországon a kukoricánál akár 50-60, ha napraforgónál pedig 30%-ot meghaladó termés kiesés is várható. A hőstressz az állattenyésztést is megterheli, miközben a takarmány termés is csökken. A szakemberek szerint a jövőben az öntözés fejlesztése, a talajnedvesség megőrzése és az új termesztési technológiák alkalmazása lesz a termésbiztonság kulcsa. Energiatakarékos működésre állt át a debreceni DKV ZRT az országos energiakrízissel kapcsolatos intézkedésekhez igazodva. A társaság csökkenti a telephelyek világítását, a klimatizált helyiségek hőmérsékletét legalább 26 fokban határozza meg, az elektromos autóbuszokat pedig délutáni csúcsidőn kívül tölti. Lehetőség szerint a trolibuszokat dízel vagy gázüzemű autóbuszokkal váltják ki, az elektromos járművek külső mosását pedig átmenetileg felfüggesztik. A DKV hangsúlyozta, az intézkedések célja az energiafelhasználás csökkentése, miközben a folyamatos közösségi közlekedés továbbra is biztosított. Elmarad a tervezett országos rendőrségi sebességellenőrzési akció. A rendőrség közlése szerint a Roadpol nemzetközi közlekedés biztonsági program részeként augusztus 3-a és 9-e között tartották volna az országos ellenőrzést, azonban a rendkívüli hőség miatt Magyarországon lefújták az akciót. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kánikulában romolhat a járművezetők koncentrációja, nőhet a reakcióidő, ezért különösen fontos a megfelelő folyadék, bevitel, a kipihent vezetés, a rendszeres pihenőidő és a nagyobb követési távolság betartása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. A délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 10 óra után 4,5 perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg természetesen ma is együtt repülünk a délelőttből a délutánba. Hello mindenkinek, a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az infóitok 0620 316 3000. Startolunk Taylor Swift-tel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egy picit rákanyarodunk az orvos meteorológiára, ugyanis a hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadság által távozott sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. Magas egyébként az UV-sugárzás is, és hát ilyenkor érdemes egyébként védekezni, akár egy fejfedőt használni, és természetesen világos ruházatot viselni. A hőmérséklet szempontjából jelen pillanatban a térségben már 32 fokot mérhetünk, és marad a forró idő perzselő napsütéssel, a délutáni órákban pedig akár 39 fokot is mérhetünk. Hogy bírjátok egyébként ezt a nagy hőséget? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. A folytatásban pedig már itt van Rita óra, ez pedig az I Will Never Let You Go. Kellemes délelőttöt!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Cyril és Mary Jo közösen. Ez volt tőlük a Still Into You, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánunk mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Rá is kanyarodunk egy picit az egészségünkre, ugyanis ebben az extrém melegben különösen fontos, hogy napközben elegendő folyadékot fogyasszunk, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Lehetőleg kerüljük egyébként a tűző napon való tartózkodást. Ez ugye 11 és 15 óra között van, és viseljünk világos, könnyű ruházatot. Fordítsunk kiemelt figyelmet a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre, mert ők érzékenyebbek a hőségre. Ha szédülést, fejfájást vagy rosszulétet tapasztalunk, azonnal keresünk hűvös helyet, pótoljuk a folyadékot, és szükség esetén kérjünk orvosi segítséget. Hogy viselitek ezt a nagy meleget? Ezt is meg lehet nekem írni. Telefon SMS Viber 0620-316-3000, Hypoton, Norma J. Martin, Out My Head, a szerda délelőttünkben.
0: Egészségpercek a Sunshine

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Bibi Rexa is fejt lesz. Ez volt tőlük a New Religion, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen augusztus 5-ére, szerdára is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik majd hozzám Kata, no meg játszom az üdítő, hűsítő zenéket. Bruno Mars-szal fogunk startolni. Ez lesz az I

0: Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Saját tűzoltó laktanyát épít az Ecopro. Szeptembertől 5%-os áfa jöhet a tűzifára. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Augusztus 7-én péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban is fokozottan figyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra, a déli órákban kerüljék a megterhelő fizikai munkát és a tartós napon tartózkodást is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőség miatt továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kockázata, ezért kérik, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. A tartós hőség és a biztonságos ivóvíz ellátás érdekében előrehozta a Debreceni Sportcentrum a sportuszoda lakossági bezárását. A létesítmény az eredetileg tervezett augusztus 8-a helyett már augusztus 4-től nem fogad lakossági vendégeket. A döntést Debrecen önkormányzatával és a debreceni vízművel egyeztetve hozták meg. Az intézkedéssel a következő 4 napban mintegy 4000 köbméter ivóvizet takaríthatnak meg. A sportolók számára megkezdett programok befejezéséig néhány medence továbbra is működik. A sportuszoda várhatóan augusztus 31-én nyitja meg újra kapuit a lakosság előtt. Saját tűzoltó laktanyát épít debreceni üzemében az Ecopro BM Hungary ZRT. A vállalat közlése szerint a létesítményi tűzoltóság már jelenleg is működik egy ideiglenes állomáshelyről, a most tervezett épület pedig állandó bázist biztosít majd számukra. A szolgálat a nap 24 órájában készenlétben áll, feladatai közé pedig nem csak a tűzoltás, hanem a műszaki mentés, a megelőzés, a biztonsági ellenőrzések és a vészhelyzeti tervek kidolgozása is tartozik majd. Az Ecopro hangsúlyozta, a cél a telephely és a környezet biztonságos működésének további erősítése. Megjelent a kivitelezői közbeszerzés a debreceni Bemtér parkjának felújítására. A nyertes vállalkozónak a szerződés kötéstől számítva 1 éve lesz a munkálatok befejezésére. A több mint 605 millió forintos uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás során nő a zöld felület, megújulnak a sétányok, a szökőkút és a trianoni emlékhely környezete, emellett játszótér, új utcabútorok, pihenőhelyek és rózsakert is épül. A fejlesztés részeként intelligens térfigyelő kamerákat is telepítenek, a cél pedig egy korszerűbb, zöldebb és biztonságosabb közpark kialakítása a belvárosban. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely 27%-ról 5%-ra csökkenteni a tűzifa áfáját. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a téri fűtési költségeket, elsősorban a szociálisan rászoruló háztartások számára. A kormány szerint sok családnak a tűzifa az egyetlen elérhető fűtési lehetőség, ezért az adócsökkentés javíthat a megfizethető fűtéshez való hozzáféréshez. A tervezet szerint az új szabályok 2026. szeptember 15-én léphetnek hatályba. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. A délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, és hát egyben a délelőtt utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ebben az órában jósolnak nekünk a csillagok, úgyhogy ezért is érdemes velem tartani. No, még játszom a kedvenceket. Startolunk Bruno Mars-szal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Jennifer Lopez és David Guetta. Ez volt tőlük a Save Me Tonight, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Természetesen, ahogy korábban említettem, augusztus 5-ére, szerdára is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én most már át is adom a terepet Katának. Jön az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kost türelme elfogyhat a lassú munkatársak miatt, ám a dőkitörések helyett a higgadt iránymutatás eredményt hozhat. A béka nehezen ébred és kényelmesre venné a figurát, de a sürgős feladatait nem halogathatja tovább. Az ikrek fejében zakatolnak a gondolatok, ragadjon hát tollat és jegyzeteljen, nehogy a legjobb szikrák elvesztenek. A rák egy régi gyerekkori emléke vagy ismerőse felbukkanhat ma, ami új megvilágításba helyezi a jelenlegi életét. Az oroszlán jelenléte ma uralkodó a társaságban, így könnyedén a maga oldalára állíthatja a kétkedőket. A szűz precizitása most megóvja a munkahelyi csapatát egy súlyos anyagi hibától, ezt mindenki hálásan fogadja. A mérleg igyekszik kisimítani a feszültségeket a környezetében, de vigyázzon, nehogy a végén ön legyen a bűnbak. A Skorpió mélyreható beszélgetést folytathat a partnerével, ami tisztázhatja a jövőbeli közös céljaikat. A nyilas optimizmusa ma átragad a többiekre is, felpörgetve ezzel az egész munkacsoport teljesítményét. A Bak fontos útelágazáshoz érkezett, ahol a gyors haszon helyett a biztonságos, hosszú távú opciót kell választania. A vízöntő meglepő szögből lát rá egy problémára, ezzel kihúzva a csapatot egy látszólag megoldhatatlan csapdából. A halak alkotó energiái felerősödnek, így a mai napot érdemes valamilyen művészi vagy teremtő tevékenységnek szentelnie.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd délután a legjobb program lehetőségekkel. Most viszont jönnek a kedvencek itt a folytatásban, Margaret Island és az eső a szerda délelőttünkben.
1: Sunshine

Dua Lipa. És ez volt a Training Seasons, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Egy picit rátekintünk az üzemanyag információkra, ugyanis hát egyetlen egy jó hírem van, a mai napon sem változik, sem a benzin, sem pedig a gázolajára, viszont azért lehetnek a kutak között akár 50 forintos eltérések is, viszont az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 600 forint per liter, míg a gázolaj 662 forint per liter. Az üzemanyag információk után pedig vissza a kedvencekhez, jön Enrique Iglesias, aki egyébként karrierje elején álnevet használt, hogy ne az édesapja Julio Iglesias hírnevére építsen. Első demóit Enrique Martinez néven küldte el a különböző lemezkiadóknak, és sokáig nem árulta el, hogy ki az ő édesapja. Itt van tehát a folytatásban Enrique Iglesias, ez pedig a Bailamos. Kellem.

0: Rudy, és ezúttal kimentünk a divatból, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit híresre foglalózni, valamint reklámozni, de 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infók a folytatásban is, 0620-316-3000, Szücsi hírei után pedig startolunk majd Szigala és Jacksoni párosával. Ez lesz tőlük a Riptide.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 4 hónapos türelmi időt ad a NAV a vállalkozásoknak. Szeptemberben 2300 külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait a kampuszon. Nem lesznek hűtöttek az italok az áruházakban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: 4 hónapos türelmi időszakkal segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer bevezetésében. Szeptember 1-től kötelező lesz ugyanis adatot szolgáltatni a kézzel és a számítógéppel kiállított nyugtákról is. Ugyanakkor a NAV december 31-ig nem szab ki bírságot, hogy legyen elegendő idő az átállásra. Az adóhivatal a legegyszerűbb megoldásként az ingyenesen elérhető e-pénztárgép alkalmazás használatát ajánlja a vállalkozásoknak. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki még 2024 decemberében súlyos közlekedési balesetet okozott a belvárosban. A vádirat szerint az autós egy kapubejáróból hajtott ki, több járművel ütközött, majd egy buszmegállóba sodródva 2 ott várakozó gyalogost is elütött. A sérültek 8 napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedtek, míg egy másik autó utasai könnyebben megsérültek. Az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt most vádat és felfüggesztett fogházbüntetést, valamint végleges járművezetéstől eltiltást indítványozott. Tovább nő a külföldi hallgatók száma a debreceni egyetemen. A 2026-27-es tanévben várhatóan már több mint 7800 nemzetközi diák tanul az intézményben, közülük mintegy 2300-an szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat. A debreceni egyetem több mint 100 angol nyelvű képzést kínál, amelyekre idén is rekordszámú jelentkezés érkezett. Számos hallgató a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében érkezik Magyarországra. Az egyetem szerint a nemzetközi hallgatói létszám tovább növekszik, ugyanakkor a kollégiumi férőhelyek és a kiadó albérletek hiánya továbbra is komoly kihívást jelenthet. Új vezetőápolót neveztek ki a debreceni egyetem klinikai központ gastroenterológiai klinikájára. Augusztus 6-ától Tálas László látja el az ápolás szakmai vezetői feladatokat. A szakember közel 30 éve dolgozik az egyetemen, 2013 óta pedig a gastroenterológiai területen szerzett vezetői tapasztalatot. A klinikai központ vezetése szerint kinevezése hozzájárulhat a betegbiztonság, az ápolási folyamatok hatékonysága és a magas színvonalú betegellátás tovább erősítéséhez. Az új vezető célja a szakdolgozók fejlődésének támogatása és a betegközpontú ellátás további fejlesztése. Változásokra készülhetnek a vásárlók a nagy áruházláncokban. Az energiatakarékossági intézkedések részeként több üzletben nem hűtik le előre az italokat, az elektromos autók töltését vásárlás közben átmenetileg korlátozhatják, és módosulhat az automata bejárati ajtók működése is az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Az Országos Kereskedelmi Szövetség hangsúlyozta, a boltok nyitvatartása és az áruellátás változatlan marad. Az intézkedések kizárólag az energia megtakarítást szolgálják, miközben a vásárlók kiszolgálása továbbra is biztosított lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupa győztes FC Köbenhavn együttesével küzd meg az UEFA Konferencia Liga 3. selejtező körében a DVSC. Az első mérkőzés csütörtökön 19 órától kezdődik a Nagyerdei stadionban. A kopenhágaiak keretében magyarok is vannak, az előző idényben az MTK-ban kölcsönben bizonyított német Hunorhoz éppen kedden csatlakozott az Újpestről szerződtetett korábbi Puskás Akadémia játékos Margraf Ákos. A dán gárda több klasszis válogatott labdarúgóval rendelkezik, de a Debrecen szeretne hazai pályán előnyt szerezni. 5-szörös magyar bajnok csatárt igazolt a Deac Jégkorong csapata, Tóth Rihárda a MAC utánpótlásában nevelkedett. A 2017-18-as idényben tagja volt az Erste Liga győztes és egyben magyar bajnok együttesnek. 2018 nyarán a Ferencvároshoz igazolt, ahol rögtön magyar bajnoki címet és Erste Liga aranyérmet ünnepelhetett. Ezt a sikert pedig a 2019-20-as idényben megismételte. harmadik ferencvárosi idényében a 2020-21-es szezonban sorozatban negyedik magyar bajnoki címét ünnepelhette, majd az idény végén a Magyar Jégkorong Szövetség Fair Play díjjal ismerte el. Három év után 2021 nyarán visszatért az akkor már MAC HKV Újbuda néven szereplő együtteshez. Ebben az időszakban ismét meghívót kapott a magyar válogatottba, és részt vette a Ljubljanai Divízió 1-ás világbajnokságon, ahol a nemzeti csapat a második helyen végzett. A 2024-25-ös idény végén pályafutása ötödik magyar bajnoki címét szerezte meg az új lebonyolítású OB1 rájátszásában. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet, a délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Join Man, és ez volt a Love Me Again az előző percekben itt a 93.50. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szentsajnosok. Ismételten elérkeztünk a katasztrófa védelem perceihez. A vonal végén pedig itt van már velem Pap Kunkli Nóra, a Hajdubi Harvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivője. Szia Nóra, mi történt az elmúlt 24 órában?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. Rengeteg beavatkozás volt a tűzoltóknak ebben a nagy hőségben is, a legtöbb szabadtéri tűz oltása volt. Ortobágy külterületén a Nádaséget, Tiszavasváriban is száraz avar gaz, Hajdúhatházra is riasztották a tűzoltókat, Berettyóújfaluba is, minden területen kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral dolgoztak az egységek. Emellett volt Debrecenben két kukatűz is, a Tisza István utcában, majd később az Ingnár térre is riasztották a tűzoltókat. Az egyik esetben elegendő volt a tűz megfékezésére egy palack víz is, így a tűzoltók hamar felszámolták ezeket a kisebb kukatüzeket. Volt egy nagyobb tűzeset Hajdúnánás külterületén, ott két melléképület égett, és átterjedt a tűz a szabad területre is, itt több száz négyzetmétert leégett. Ott a Hajdúnánás hivatásos tűzoltó kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral határolták körbe a lángokat és oltották el a tüzet. Volt egy autótűz is Hajdúnánáson, a Lehel utcában, teljes teljedelmében égett egy jármű, a debreceni egységet riasztották oda, szerencsére ott is időben meg tudták fékezni a tüzet, így nem sérült meg senki az eset során. Illetve volt egy baleset is, villanyosznoknak csapódott egy autó Sárét udvariban, a Széchenyi utcában, a püspökladányi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, illetve áramtalanították a járművet, az autó vezetőjét pedig a mentőszolgálat kórházba szállította.
0: Köszönjük szépen, Nóra, eseménymentes napot kívánunk nektek!
1: Köszönjük!

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Óriási forgalomban közlekedünk, és így tényszerűen egy pár helyet az említek már meg, ahol lezárások, illetve útépítési munkálatok vannak. A Kossuth utca, Batthyány utca felüli részét sorolnám, a Burgundia Csapó utca felüli részét, a Pesti utca 37 szám előtt még az akadály ott van, a Csigekert utcától a Bentér irányáig az aszfaltozási munkálatok zajlanak most már, valamint a Faragtár utca, Vámos térsi Budai Nagyantal kereszteződésében kell torlódásra számítani. Meg még ennyit, ha említsek meg, hogy a rollerek egy kicsit közlekedjenek már szabályosan.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Clean Bandit, Anne Marie és David Guetta hármasa. Ez volt tőlük a Crybaby, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok hamarosan egy óra, úgyhogy ismételten tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van itt voda, akkor az jöhet a folytatásban is. 0620 316 3000, egy óra után startolunk majd Kygo és Khalid közösével. Ez lesz tőlük a Say My Love.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átalakítja a kormány a támogatott hitelezési rendszert. Még 130 szakra várja a jelentkezőket a Debreceni Egyetem. A nem sürgős hálózati munkákat elhalasztották a hőség miatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átfogó reformot indít a kormány a támogatott hitelezési rendszerben. A cél, hogy csökkenjen az állami kockázatvállalás, miközben a bankok nagyobb szerepet kapnak a hitelkockázatok elbírálásában. Felülvizsgálják az állami garanciákat és a Magyar Fejlesztési Bank finanszírozási gyakorlatát is. Változhat a Széchenyi Kártya program. A tervek szerint több hitelkonstrukciónál a kamatot a 3 havi buborhoz kötik. A kötelező állami garancia pedig választhatóvá válik. A kormány emellett csökkenteni az állami viszontgaranciák felső határát, és augusztusban további döntéseket készít elő a rendszer átalakításáról. Építkezési munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a debreceni 60 utca megállót a Nagy Imre utcába. A változás augusztus 3-án hétfő üzemkezdettől lépett életbe, és tervek szerint december 31-ig marad még érvényben. A munkálatok ideje alatt az Ocean vásárlói járatai nem a megszokott helyen, hanem attól mintegy 100 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóban veszik fel és teszik le az utasokat. Most péntekig, vagyis augusztus 7-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási pótfelvételire. A Debreceni Egyetem 9 kara összesen 130 szakot hirdetett meg, amelyek közül 66-on állami ösztöndíjas helyek is rendelkezésre állnak. A támogatott képzések között agrár és természettudományi szakok is szerepelnek. A pótfelvételi lehetőséget azok vehetik igénybe, akik az általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt, vagy egyáltalán nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A jelentkezéseket kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. Álprofilt hoztak létre a berettyújfalui polgármester nevével és fényképével a Facebookon. Muraközi István közösségi oldalán figyelmeztette a lakosokat, hogy hamis profilról ismerősnek jelöléseket és üzeneteket küldenek a helyieknek. A polgármester hangsúlyozta, az álprofilhoz semmi köze, ezért arra kér mindenkit, hogy ne fogadja el ismerősnek jelölését, ne válaszoljon az üzenetekre, ne kattintson a küldött hivatkozásokra, és semmilyen személyes adatot ne adjon meg. Példaértékű összefogás segítette ki a debreceni Bodolai Ferenc Adda Mancsod Alapítvány állatmenhelyét. A szervezet néhány napja azért fordult a nyilvánossághoz, mert szinte teljesen kifogyott az állateledelből. A segítségkérésre gyorsan reagáltak az állatbarátok. Az alapítvány közlése szerint a következő napokban közel 4,5 tonna kutyatáp érkezik hozzájuk, a személyesen felajánlott adományok pedig addig is fedezik az ellátást. Közleményben cáfolta az MVM azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a tervezett áramszünetek összefüggésben állnának a jelenlegi energiahelyzettel. A társaság most hangsúlyozta, az áramszünetek előre ütemezett hálózat karbantartási és fejlesztési munkák miatt szükségesek, nem pedig az energiaválság következményei. A rendkívüli hőség miatt ráadásul minden halasztható munkát elnapoltak, és csak a műszakilag elengedhetetlen beavatkozásokat végzik el. Az MVM kiemelte, az érintett fogyasztókat minden esetben előzetesen értesítik, a tervezett áramszünetek időpontjai pedig a vállalat hivatalos felületein is elérhetőek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet, a délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szüzsi a legfrissebbeket. Egy óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg a Juice utolsó 56 percét indítom, úgyhogy ebben az órában még együtt rádiózunk. Ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000. Itt van kezdésnek Kygo és Khalid. Ez már a Save My Love.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.

0: egykori nagysikerű Hertz felvétel. Így szólt 2025-ös köntösben, méghozzá a Purple Disco Machine feldolgozásában. Ez volt a Wonderful Life. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága szensejnosok, péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ugyanis a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban is fokozottan figyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra, a déli órákban kerüljék a megterhelő fizikai munkát és a tartós napon tartózkodást. Minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt a Keltetőben Olasz Gabinál és Dankó Lacinál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról, tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb., és akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
3: Anyai nem látott ki, egyszerűen
2: Őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
3: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz és nem mész sehova.
2: Hát inkább jobb az, hogyha látod és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
3: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személy sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból és elszaladtak az erdőbe. Aha. Majd utána a rendőr...
2: Ez a klasszikus megoldás.
3: Igen.
2: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
3: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyátor.
2: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Lágy szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben

Nem pedig fülbe mászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás-tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a Debreceni Bor és Jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lesz el néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni. Hagymát eszel hagymával, és fittyet hájsz az etiketre, akkor itt az ideje, hogy Schneider úrral együtt téged is Móresre tanítson a fensőbséges Hippolit. Augusztus 8-án, szombat este 8:30-kor a Mandala Dalszínház elhozza Nyíregyházára, a Sóstói Múzeumfalu színpadára a legendás Hippolita Lakály című zenés vígjátékot. Nevess egy jót a hirtelen gazdaggá vált Schneider család kínlódásain, a sznob elvárásokon és a mindent felforgató szerelmi bonyodalmakon. Itt garantáltan tisztázzuk a polgári jó modort.

0: Post Malone, és ez volt tőle az I Had Some Help, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 2 óra, úgyhogy ez egyetlen egy dolgot jelent, én innentől átadom a terepet, méghozzá Kondor Rolinak, ugyanis startol vele a Sunshine délután, az elkövetkezendő 4 órában biztos, hogy vele fogtok rádiózni, úgyhogy ha van infótok, akkor az jöhet a folytatásban is 0620 316 3000, Roli pedig startol majd 2 óra után Kamraddal. Ez lesz a Be Mine. Jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
2: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
3: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
1: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merítened.
2: Sun City.
1: Neked.
2: Rólad. Veled.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sun Shine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Átalakítja a kormány a támogatott hitelezési rendszert. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Hosszú távú fejlesztések jöhetnek a paksi atomerőműnél. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átfogó reformot indít a kormány a támogatott hitelezési rendszerben. A cél, hogy csökkenjen az állami kockázatvállalás, miközben a bankok nagyobb szerepet kapnak a hitelkockázatok elbírálásában. Felülvizsgálják az állami garanciákat és a Magyar Fejlesztési Bank finanszírozási gyakorlatát is. Változhat a Széchenyi Kártya program, ha a tervek szerint több hitelkonstrukciónál a kamatot a 3 havi buborhoz kötik. A kötelező állami garancia pedig választhatóvá válik. A kormány emellett csökkenteni az állami viszontgaranciák felső határát, és augusztusban további döntéseket készít elő a rendszer átalakításáról. Augusztus 7-én péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban is fokozottan figyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra, a déli órákban kerüljék a megterhelő fizikai munkát és a tartós napon tartózkodást is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek. Feljelentést tesz Hadházi Ákos a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó földvásárlások miatt. A volt országgyűlési képviselő azt állítja, hogy egyes legelőket és erdőket a piaci ár többszöröséért esetenként akár 100-szoros áron vásároltak meg állami pénzből. Közlése szerint egy közérdekű adatigénylésből az is kiderül, hogy 2018 óta összesen 32 milliárd forintot fordítottak ilyen ingatlanokra. Hadházi Ákos szerint az ügy kivizsgálása indokolt, ezért nyomozást sürget. Az ügyben a hatóságok egyelőre hivatalos megállapítást nem tettek. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek fel a magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai a tartós hőség miatt. A segítők érdeklődnek az idősek közérzetéről, a megfelelő folyadékfogyasztásról, valamint arról, hogy szükség esetén van-e a közelükben olyan személy, aki segítséget tud nyújtani. A szeretetszolgálat hangsúlyozza, a hőhullámok idején különösen fontos, hogy az egyedül élő idősek ne maradjanak magukra. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy figyeljenek idős rokonaikra, szomszédaikra, hiszen egy telefonhívás vagy egy rövid látogatás is életet menthet. Mindössze 3 cm választotta el a paksi atomerőművet a kritikus dunai vízszinttől. Magyar Péter miniszterelnök paksi tájékoztatóján elmondta, a legkritikusabb helyzet hajnali 1:30-kor alakult ki, amikor már a szükséges intézkedések előkészítése zajlott, de a Duna vízszintje végül emelkedni kezdett 2 hajnalban. A kormányfő szerint jelenleg a 8 turbina közül egy működik, az ország villamos energia ellátása ugyanakkor továbbra is stabil. Hangsúlyozta, a következő napokban is szükség van a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes energia megtakarítására. A péntekre várható lehűlés javíthat a helyzeten, hosszabb távon pedig olyan fejlesztéseket terveznek, amelyek alacsony vízállás mellett is biztosítják az atomerőmű biztonságos működését.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben ma is folytatódik a kánikula. Sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet. Délután 39 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szöcsönek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes a szerdát mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel. A következő 6 órában is együtt rádiózunk, majd hozom a fantasztikus zenéket, valamint a legfontosabb infokat egymás után. Kezdünk Kamrádi sikerével, már is pörög a B-Mine.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ráfordulunk ma is a kínai asztrológiára, mert ma hosszú távú sikernap van. Ez most nem a gyors eredményekről szól, hanem arról, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek később is megtartják az értéküket. Ma érdemes nagyobb távlatban gondolkodni, mit szeretnénk felépíteni, hová tartunk, és mi az a lépés, amit már most megtehetünk érte. Lehet, hogy a siker ma még csak egy apró elhatározás formájában jelenik meg, viszont idővel komoly eredményé nőhet. A mai nap üzenete, hogy amit ma tudatosan építünk, az később stabilan visszaadhatja majd a befektetett energiát. Ezek így szerdára. A sikernaptárunk szerint a jó tanácsok, érdemes őket majd megfogadni. Mindjárt útinfók jönnek, előtte viszont Sabrina Carpenter énekel.

0: az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Zizi Liverét, aki megírta nekem nemrég, hogy Nyíregyházán az Orosi úton mértek a rendőrök, legyünk megfontoltak és vezessünk körültekintően. Valamint Debrecenben is verjek a szabálytalankodókat, nemrég kapott információ alapján legyünk körültekintőek a Füredi úton. Ha egyéb infót van, akkor várom a továbbiakban is 20-3-16-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Ez volt a Good Vibes Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk, így rögtön átadom a terepet a Szücsinek, mert mindjárt jönnek a friss hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Egyre nagyobb kihívást jelent a házi orvosi ellátás biztosítása Magyarországon. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük, akkor várunk majd mindjárt. Továbbra is 38-39 fokot mérünk, ez a mai napon tetőzik majd, és péntektől jön egy pici hideg front, de erről majd Szücsi pontosabb infokat elárul. A következő órában pedig jön a kódjáték, elsőként pedig Lady Gaga-val kezdünk majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vidéken a legsúlyosabb az orvosi hiány. A Debreceni Egyetem szerint történelmi szárazság sújtja a térséget. Elmarad az országos rendőrségi sebességellenőrzés. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyre nagyobb kihívást jelent a házi orvosi ellátás biztosítása Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint tavaly csökkent az aktív orvosok száma, miközben tovább nőtt a betöltetlen házi orvosi praxisok aránya. Jelenleg országszerte több mint 1000 körzet vár állandó orvosra, ami különösen a vidéki településeket érinti. A szakember hiány miatt egy házi orvosra egyre több beteg jut. A legnagyobb terhelést továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mérik. A szakemberek szerint az utánpótlás biztosítása és a praxisok vonzóbbátétele elengedhetetlen az alapellátás hosszú távú működéséhez. Saját otthonában raboltak ki egy 78 éves asszonyt Nyíradonyban. A rendőrség tájékoztatása szerint a betolakodó befogta az idős nő száját, majd pénzt követelt tőle. Az asszony 19 000 forintot adott át, ezután azonban kihasználta a támadó figyelmetlenségét, kimenekült a házból és a szomszédjától kért segítséget. A szomszéd követni kezdte a menekülő férfit, miközben folyamatosan tájékoztatta a rendőröket. A kiérkező járőrök a vasútállomáson elfogták a 33 éves gyanúsítottat, akit rablás miatt őrizetbe vettek. A bíróság most elrendelte a letartóztatását. Súlyos károkat okoz a mezőgazdaságban az elhúzódó asszály és a rendkívüli hőség. A Debreceni Egyetem szakemberei szerint a talajból már több mint 3 havi csapadék mennyiség hiányzik, a szárazság pedig kritikus szintet ért el. A becslések alapján Kelet-Magyarországon a kukoricánál akár 50-60 hanapraforgónál pedig 30%-ot meghaladó terméskiesés is várható. A hőstressz az állattenyésztést is megterheli, miközben a takarmány termés is csökken. A szakember szerint a jövőben az öntözés fejlesztése, a talajnedvesség megőrzése és az új termesztési technológiák alkalmazása lesz a termésbiztonság kulcsa. Energiatakarékos működésre állt át a debreceni DKV ZRT az országos energiakrízissel kapcsolatos intézkedésekhez igazodva. A társaság csökkenti a telephelyek világítását, a klimatizált helyiségek hőmérsékletét legalább 26 fokban határozza meg, az elektromos autóbuszokat pedig délutáni csúcsidőn kívül tölti. Lehetőség szerint a trolibuszokat dízel vagy gázüzemű autóbuszokkal váltják ki, az elektromos járművek külső mosását pedig átmenetileg felfüggesztették. A DKV hangsúlyozta, az intézkedések célja az energiafelhasználás csökkentése, miközben a folyamatos közösségi közlekedés továbbra is biztosított. Elmarad a tervezett országos rendőrségi sebességellenőrzési akció. A rendőrség közlése szerint a Roadpol nemzetközi közlekedés biztonsági program részeként augusztus 3-a és 9-e között tartották volna az országos ellenőrzést, azonban a rendkívüli hőség miatt Magyarországon lefújták az akciót. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kánikulában romolhat a járművezetők koncentrációja, nőhet a reakcióidő, ezért különösen fontos a megfelelő folyadék bevitel, a kipihent vezetés, a rendszeres pihenőidő és a nagyobb követési távolság betartása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet, a délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Csodaszép szerdát mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, lesz Öcsőnek pedig köszönjük szépen a friss infókat. Pörök tovább a Sunshine, délután várom az útinfókat is, SMS-en vagy Viberen 20 3 16 3000. Mindjárt játékkal folytatjuk, elsőként pedig Lady Gaga-val kezdünk, jön a Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: Kompaktdiszkós a Hősök párosa, ez volt a Minden rendben a Sunshine FM-en 11 perccel fél négy előtt, és már is kódjátékkal folytatjuk. Kaparincsd ma meg te az Oasis Burger Sunshine menüjét. A nyerőszám pedig az 5-ös, ha telefonszámodban valahol ott lapul, akkor ne habozz, küldd el minél hamarabb a kódjáték szót, akár SMS-en vagy Viberen 0620 316 3000. Az óra végén pedig sorsolunk, mindenkinek sok sikert kívánok. Mindjárt jön Kiskata, előtte viszont jön az Are You With Me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: nyílthallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

megóvja a munkahelyi csapatát egy súlyos anyagi hibától, ezt mindenki hálásan fogadja. A mérleg igyekszik kisimítani a feszültségeket a környezetében, de vigyázzon, nehogy a végén ön legyen a bűnbak. A Skorpió mélyreható beszélgetést folytathat a partnerével, ami tisztázhatja a jövőbeli közös céljaikat. A nyilas optimizmusa ma átragad a többiekre is, felpörgetve ezzel az egész munkacsoport teljesítményét. A bak fontos útelágazáshoz érkezett, ahol a gyors haszon helyett a biztonságos, hosszú távú opciót kell választania. A vízöntő meglepő szögből lát rá egy problémára, ezzel kihúzva a csapatot egy látszólag megoldhatatlan csapdából. A halak alkotó energiái felerősödnek, így a mai napot érdemes valamilyen művészi vagy teremtő tevékenységnek szentelnie.

0: másik életben.
1: Majka Sunshine FM-en is a Belehalok, nálunk csak jó zene szól, és az énekes rapperrel kapcsolatos friss infók, hogy nemrég, képzeljétek, a magántelefon számán megfenyegették, hogy tudják, hogy hol lesz a következő koncert, tudják, hogy melyik szállodában fog majd megszállni, milyen biztonsági cég végzi majd az őrzést, így emiatt Majka feljelentést tett, valamint ebben a formában lemondta a koncertet addig, ameddig nem tisztul a kép, hogy valójában honnan érkezett ez a fenyegető e-mail. Egyéb infókat, valamint más hasznos tudnivalókat a sunshine.hu-n érdemes majd olvasgatni. A következő óránkat is megtöltöm kiváló zenékkel, mindjárt jön Szücsi is a friss hírekkel, előtte viszont pontot teszünk ma is a kódjátékunkra. Ugye az 5-ös volt a nyerő számunk, nézzük a szerencsés nyertest így szertán. Angélának pedig gratulálunk, az Oszis Burger Sunshine menüje a tiéd, jó étvágyat, holnap is 3 és 4 óra között pörög tovább majd a kódjáték. Most pedig mindjárt a hírek, a következő óránkat elsőként pedig Harry Styles-zal kezdjük majd, American Girls a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Saját tűzoltó laktanyát épít az EcoPro. Szeptembertől 5%-os áfa jöhet a tűzifára. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Augusztus 7-én péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban is fokozottan figyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra, a déli órákban kerüljék a megterhelő fizikai munkát és a tartós napon tartózkodást is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőség miatt továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kockázata, ezért kérik, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. A tartós hőség és a biztonságos ivóvíz ellátás érdekében előrehozta a debreceni sportcentrum a sportuszoda lakossági bezárását. A létesítmény az eredetileg tervezett augusztus 8-a helyett már augusztus 4-től nem fogad lakossági vendégeket. A döntést Debrecen önkormányzatával és a debreceni vízművel egyeztetve hozták meg. Az intézkedéssel a következő négy napban mintegy 4000 köbméter ivóvizet takaríthatnak meg. A sportolók számára a megkezdett programok befejezéséig néhány medence továbbra is működik. A sportuszoda várhatóan augusztus 31-én nyitja meg újra kapuit a lakosság előtt. Saját tűzoltó laktanyát épít debreceni üzemében az EcoPro BM Hungary ZRT. A vállalat közlése szerint a létesítményi tűzoltóság már jelenleg is működik egy ideglenes állomáshelyről, a most tervezett épület pedig állandó bázist biztosít majd számukra. A szolgálat a nap 24 órájában készenlétben áll, feladatai közé pedig nem csak a tűzoltás, hanem a műszaki mentés, a megelőzése, a biztonsági ellenőrzések és a vészhelyzeti tervek kidolgozása is tartozik majd. Az EcoPro hangsúlyozta, a cél a telephely és a környezet biztonságos működésének további erősítése. Megjelent a kivitelezői közbeszerzés a debreceni BEM tér parkjának felújítására. A nyertes vállalkozónak a szerződés kötéstől számítva egy éve lesz a munkálatok befejezésére. A több mint 605 millió forintos uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás során nő a zöld felület, megújulnak a sétányok, a szökőkút és a trianoni emlékhely környezete, emellett játszótér, új utcabútorok, pihenőhelyek és rózsakert is épül. A fejlesztés részeként intelligens térfigyelő kamerákat is telepítenek, a cél pedig egy korszerűbb, zöldebb és biztonságosabb közpark kialakítása a belvárosban. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely 27%-ról 5%-ra csökkenteni a tűzifa áfáját. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a téri fűtési költségeket, elsősorban a szociálisan rászoruló háztartások számára. A kormány szerint sok családnak a tűzifa az egyetlen elérhető fűtési lehetőség, ezért az adócsökkentés javíthat a megfizethető fűtéshez való hozzáféréshez. A tervezet szerint az új szabályok 2026. szeptember 15-én léphetnek hatályba. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél gyenge, helyenként mérsékelt lesz. A délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: 3, 2, 1, go! Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, 4 múlt már 4 perccel lesz, Ücsinek pedig köszönjük szépen a friss infókat, 38-39 fokot mérünk, így mindenképp húzódjunk árnyékos helyre, valamint legyen nálunk elegendő folyadék. Kezdünk elsőként Harry Styles-zal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és képzeljétek, 9%-kal csökkent az ország vízfogyasztása, miután sokan takarékosabban öntöznek, és elhalasztottuk többek között az autómosást, a medencetöltést és minden egyéb felesleges dolgot. Péntek éjfélig azonban továbbra is 3-fokú hőségriasztás van érvényben, erre érdemes majd készülni. Illetve nagyon fontos, hogy pénteken jön majd egy pici lehűlés, utána viszont ismét érkezik majd a kánikula 35-36 fokos maximumokkal. További infók a sunshine.hu-n, akár a vízkorlátozással kapcsolatban is. Mindjárt útinfók jönnek, előtte viszont Avicii-vel megyünk tovább. Can you-

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jó. Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Üzsel és a Moving to the Sun a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 5 órához érkeztünk így. Érkeznek mindjárt a legfrissebb hírek Szücsió voltából. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. 4 hónapos türelmi időszakkal segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal az új nyugtaadat szolgáltatási rendszer bevezetésében. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszönjük, további infók a sunshine.hu-n, valamint mindjárt majd a híreknél. A következő órában pedig pénzügyi percek jönnek, átnézzük a legjobb programokat, amiből érdemes majd szemezgetni. Elsőként pedig az óránkat Bibi Rex nyitja, jön a Faithless-szel közös New Religion mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 4 hónapos türelmi időt ad a NAV a vállalkozásoknak. Szeptemberben 2300 külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait a kampuszon. Nem lesznek hűtöttek az italok az áruházakban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 4 hónapos türelmi időszakkal segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer bevezetésében. Szeptember 1-től kötelező lesz ugyanis adatot szolgáltatni a kézzel és a számítógéppel kiállított nyugtákról is. Ugyanakkor a NAV december 31-ig nem szab ki bírságot, hogy legyen elegendő idő az átállásra. Az adóhivatal a legegyszerűbb megoldásként az ingyenesen elérhető e-pénztárgép alkalmazás használatát ajánlja a vállalkozásoknak. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki még 2024. decemberében súlyos közlekedési balesetet okozott a belvárosban. A vádirat szerint az autós egy kapubejáróból hajtott ki, több járművel ütközött, majd egy buszmegállóba sodródva két ott várakozó gyalogost is elütött. A sérültek 8 napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedtek, míg egy másik autó utasai könnyebben megsérültek. Az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt most vádat és felfüggesztett fogházbüntetést, valamint végleges járművezetéstől eltiltást indítványozott. Tovább nő a külföldi hallgatók száma a debreceni egyetemen. A 2026-27-es tanévben várhatóan már több mint 7800 nemzetközi diák tanul az intézményben, közülük mintegy 2300-an szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat. A debreceni egyetem több mint 100 angol nyelvű képzést kínál, amelyekre idén is rekordszámú jelentkezés érkezett. Számos hallgató a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében érkezik Magyarországra. Az egyetem szerint a nemzetközi hallgatói létszám tovább növekszik, ugyanakkor a kollégiumi férőhelyek és a kiadó albérletek hiánya továbbra is komoly kihívást jelenthet. Új vezetőápolót neveztek ki a debreceni egyetem klinikai központ gastroenterológiai klinikájára. Augusztus 6-ától Tálas László látja el az ápolás szakmai vezetői feladatokat. A szakember közel 30 éve dolgozik az egyetemen, 2013 óta pedig a gastroenterológiai területen szerzett vezetői tapasztalatot. A klinikai központ vezetése szerint kinevezése hozzájárulhat a betegbiztonság, az ápolási folyamatok hatékonysága és a magas színvonalú betegellátás tovább erősítéséhez. Az új vezető célja a szakdolgozók fejlődésének támogatása és a betegközpontú ellátás további fejlesztése. Változásokra készülhetnek a vásárlók a nagy áruházláncokban. Az energiatakarékossági intézkedések részeként több üzletben nem hűtik le előre az italokat, az elektromos autók töltését vásárlás közben átmenetileg korlátozhatják, és módosulhat az automata bejárati ajtók működése is az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Az Országos Kereskedelmi Szövetség hangsúlyozta, a boltok nyitvatartása és az áruellátás változatlan marad. Az intézkedések kizárólag az energia megtakarítást szolgálják, miközben a vásárlók kiszolgálása továbbra is biztosított lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél gyenge, helyenként mérsékelt lesz. A délutáni hőmérséklet 39 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szücsinek köszönjük szépen a friss jönfukat, 5 óra után járunk 4 perccel. További klassz napot mindenkinek ebben a rettentő melegben, próbálom hozni a hűsítő zenéket, a Krisztinákat pedig Isten éltessem, a ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Jönnek a kiváló zenék, kezdünk elsőként Bibi Rexával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zseppénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ide érkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autónk megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelem kiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról? Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg, stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
5: Anya, hogy nem látott ki. Nem látott ki,
4: őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
5: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz és nem mész sehova.
4: Hát inkább jobb az, hogyha látod és nem nyomod a gáznyomod, csak akkor nem mész sehova. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
5: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból és elszaladtak az erdőbe.
4: Aha.
5: Majd utána a rendőr...
4: Ez a klasszikus megoldás.
5: Igen.
4: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
5: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyától.
4: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Minden is a rampampam után pedig programok közül válogatunk Kiskatával. Szia!
2: Szia, Roli! Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Lágy szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben pedig fölbemászó jazzdallamok szólnak. Debrecenben a Békás tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lesz el néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni. Hagymát eszel hagymával, és fittyet hánysz az etiketre, akkor itt az ideje, hogy Schneider úrral együtt téged is móresre tanítson a fensőbséges Hippolit. Augusztus 8-án, szombat este 8:30-kor a Mandala Dalszínház elhozza Nyíregyházára, a Sóstói Múzeumfalu színpadára a legendás Hippolita Lakály című zenés vígjátékot. Nevess egy jót a hirtelen gazdaggá vált Schneider család kínlódásain, a sznob elvárásokon és a mindent felforgató szerelmi bonyodalmakon. Itt garantáltan tisztázzuk a polgári jó modort. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programolja!

0: Deniz Orsovai René is a hányadik a Sunshine délutánban. Mindjárt 6 óra, mindjárt adom a terepet Szücsünek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ábra is stabil Magyarország energiaellátása. Erről számolt be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, a következő órától pedig elrajtól a 2 órás élő esti kívánság műsor ma is velem. Várom üzenetet, kérésed, kívánságot, de be is csöröghetsz hozzám 0620-316-3000. A következő 2 óra ismét csak rólatok szól majd, meg az ilyen kiváló zenékről. Ray, Where is my husband a hírek után.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Továbbra is takarékosságot kér a kormány az energiahelyzet miatt. Szeptembertől 5%-os áfa jöhet a tűzifára. Országos ellenőrzés indult az akkumulátorgyáraknál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Továbbra is stabil Magyarország energiaellátása. Erről számolt be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Közlése szerint a Dunamenti erőmű biztonságosan működik, a Paksi atomerőmű utolsó turbinája pedig továbbra is üzemel. A miniszter kiemelte, az áramimport biztosított, miközben a lakosság és a vállalatok takarékosságának köszönhetően az ország energiafogyasztása is csökkent. A kormány ugyanakkor továbbra is arra kéri a fogyasztókat, hogy a következő napokban is mérsékeljék áram- és vízhasználatukat, különösen az esti csúcsidőszakban. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely 27%-ról 5%-ra csökkenteni a tűzifa áfáját. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a téli fűtési költségeket, elsősorban a szociálisan rászoruló háztartások számára. A kormány szerint sok családnak a tűzifa az egyetlen elérhető fűtési lehetőség, ezért az adócsökkentés javíthat a megfizethető fűtéshez való hozzáféréshez. A tervezet szerint az új szabályok 2026. szeptember 15-én léphetnek hatályba. Új országos víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint Magyarországnak ismét szüksége van egy olyan nemzetközileg is elismert intézményre, amely összehangolja a vízgazdálkodási kutatásokat és a méréseket, valamint az előrejelzéseket is. A tárca vezető emlékeztetett, a korábbi VITUK 2012-ben megszűnt, hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás, az asszályok és a vízkészletek megőrzése miatt a jövőben a tudományos alapokon nyugvó vízgazdálkodás kiemelt jelentőségű lesz Magyarország számára. Augusztus 1-től országos ellenőrzési program indult az akkumulátor ipar teljes működési láncának vizsgálatára. A hatóságok ellenőrzik egyebek mellett az üzemek tényleges termelési kapacitását, az anyagfelhasználást, a kibocsátásokat, a vízhasználatot és a hulladékgazdálkodást is. A vizsgálatok nem csak a benyújtott dokumentumokra terjednek ki. Helyszíni ellenőrzéseket is tartanak, szükség esetén pedig mintavétellel és laboratóriumi vizsgálatokkal is készülnek. A program célja a jogsértések feltárása, a környezetvédelmi előírások betartatása, valamint a hatósági ellenőrzések és az engedélyezési rendszer megerősítése. Szalmonella fertőzés veszélye miatt hívta vissza az Auchan a 250 g-os kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet. Az intézkedés a 2026. augusztus 5-i minőség megőrzésű idejű termékeket érinti. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki a készítményben, ezért a kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból és a vásárlóktól is visszahívják. Aki vásárolta az érintett termékből, azt kérik, hogy ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármely Auchan áruházba.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A forint ma is erősödött a vezető devizákkal szemben a Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 386, egy euró 360, egy angol font 421, amíg egy amerikai dollár 315 forintba kerül. Ez volt a friss devizapiaci összefoglaló. Most nézzük, mi várható időjárásunkban.
3: Sporthírek következnek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Spartacus Torna Klub aerobik versenyzői kiváló eredményekkel tértek haza a Ram Gym Trophy nagyja 10 nemzetközi aerobik versenyről, amelyet Nagyváradon rendeztek. A rangos megmérettetés a világbajnokság előtti felkészülés egyik legfontosabb állomása volt, ahol a sportolók nemzetközi mezőnyben bizonyították tehetségüket, kitartásukat és felkészültségüket. A magyar csapat mérlege 5 aranyérem, 2 ezüst és 1 bronzérem. Ezekből a sikerekből a Spartacus Torna Klub versenyzői is jelentős részt vállaltak, ami óriási elismerés a klub számára. Augusztus 17-én kezdi a felkészülést a Fátonyi-Nyíregyháza női röplabda csapata. Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében 3 új játékost igazolt eddig. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A felkészülést Pampuk Csaba irányításával kezdi a gárda. Visszatérhet Nyíregyházára Szabó Lajos, a válogatott futsal játékos korábban szerepelt már a stúdióban, és most jó esély van arra, hogy visszatér a Szabolcsi megye székhelyre. Ő lehet az első érkezője az együttesnek. Ötszörös magyar bajnok csatárt igazolt a Deac Jégkorong csapata, Tóth Rihárda a MAC utánpótlásában nevelkedett. A 2017-18-as idényben tagja volt az Erste Liga győztes és egyben magyar bajnok együttesnek. 2018 nyarán a Ferencvároshoz igazolt, ahol rögtön magyar bajnoki címet és Erste Liga aranyérmet ünnepelhetett. Ezt a sikert pedig a 2019-20-as idényben megismételte. Harmadik ferencvárosi idényében a 2020-21-es szezonban sorozatban negyedik magyar bajnoki címét ünnepelhette, majd az idény végén a Magyar Jégkorong Szövetség Fair Play díjjal ismerte el. 3 év után 2021 nyarán visszatért az akkor már MAC HKV Újbuda néven szereplő együtteshez. A 2024-25-ös idény végén pályafutása 5. magyar bajnoki címét szerezte meg az új lebonyolítású OB1 rájátszásában. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Holnap folytatódik a kánikula térségünkben. Sok napsütésre és száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 39 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A déli órákban viszont nagyon erős UV-sugárzásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: csoda szép szerda estét mindenkinek, 6 óra után járunk, köszönjük szépen Szücsinek a friss infókat, már is startul a 2 órás élő esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal, várom a zenei kéréseket, üzeneteket, 120 percetek van arra, hogy tiétek legyen a főszerep. Kezdünk elsőként Royal, jön a Where is my husband.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Imagine Dragons és a Believe a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, hello mindenkinek, klassz szerdát és jó hazautat kívánok, mert sokan még munkából igyekszünk hazafelé. Pont Zsolti üzent, hogy este 8-ra ér haza, így kérne valami zenét, amivel jobban eltelik a hátralévő idő. Zsolti, jó utat kívánok neked és biztonságos célba érést. Mindjárt jön majd Cyril is a Stumbling, ezt a zenét más is kéri. Szia!
1: Feleségemnek volt egyébként 70 a születésnapja, és akkor megküldöm én a számot. Én a feleségem és a három kislány, Anna, Nóri és Adrián.
0: Este 8-ig várom a zenékéréseket, ez az élő 2 órás esti kívánságműsor.

Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight, a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, pörög tovább az esti kívánság műsor. Lilla üzenetével folytatjuk. Szia Loli, szeretnék kérni egy zenét édesanyámnak. Ma van a születésnapja, és üzenem neki, hogy ő a világ legjobb anyukája. Nagyon szeretem őt, és puszilom. Lilla, üzenet átadva. Anyukádnak pedig Happy Birthday. Sam Smith énekel a következő percekben. Ez a Diamonds, itt a 2 órás esti kívánság műsorban.

0: Kygo, Khalid és Griffin 3-assal, ez volt a Save My Love. 7 óra mindjárt, így átadom a terepet a Szücsinek, érkeznek a régiónk legfrissebb hírei, összefoglalva egy csokorban. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Változásokra készülhetnek a vásárlók a nagy áruházláncokban. Az energiatakarékossági intézkedések részeként több üzletben nem hűtik le előre az italokat, az elektromos autók töltését vásárlás közben átmenetileg korlátozhatják, és módosulhat az automata bejárati ajtók működése is az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is tartsanak velünk!
0: Köszönjük, várunk akkor mindjárt, hogyha hidegürítő nincs, hidegzenék. Igen, a következő órában is én szolgáltatom őket egymás után. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ezzel indul majd a következő zenei óra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem lesznek hűtöttek az italok az áruházakban. 4 hónapos türelmi időt ad a NAV a vállalkozásoknak. Új hőségvédelmi ajánlást kaptak a kórházak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Változásokra készülhetnek a vásárlók a nagy áruházláncokban. Az energiatakarékossági intézkedések részeként több üzletben nem hűtik le előre az italokat, az elektromos autók töltését vásárlás közben átmenetileg korlátozhatják, és módosulhat az automata bejárati ajtók működése is az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Az Országos Kereskedelmi Szövetség hangsúlyozta, a boltok nyitvatartása és az áruellátás változatlan marad. Az intézkedések kizárólag az energia megtakarítást szolgálják, miközben a vásárlók kiszolgálása továbbra is biztosított lesz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most arra figyelmeztet, áramszünet után fokozottan figyeljünk a hűtőben tárolt élelmiszerekre. A nyári hőségben ugyanis különösen a nyers húsok, halak, tejtermékek, tojásos ételek és készételek romolhatnak meg gyorsan. A szakemberek szerint nem szabad kóstolással eldönteni, hogy az étel biztonságosan fogyasztható-e, mert a veszélyes baktériumok jelenléte sokszor nem érzékelhető. Ha nem tudjuk, mennyi ideig maradt hűtés nélkül az élelmiszer, vagy megváltozott a szaga, állaga, esetleg sérült a csomagolása, inkább dobjuk ki. Áramszünet esetén a hűtő ajtaját csak a legszükségesebb esetben nyissuk ki. 4 hónapos türelmi időszakkal segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer bevezetésében. Szeptember 1-től kötelező lesz ugyanis adatot szolgáltatni a kézzel és a számítógéppel kiállított nyugtákról is. Ugyanakkor a NAV december 31-ig nem szab ki bírságot, hogy legyen elegendő idő az átállásra. Az adóhivatal a legegyszerűbb megoldásként az ingyenesen elérhető e-pénztárgép alkalmazás használatát ajánlja a vállalkozásoknak. Ismét arra kérte a keresztény közösségeket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, hogy a hőség idején nyissák meg templomaikat a betérők előtt. Székely János szerint a forgalmas helyeken álló templomok biztonságos menedéket nyújtanak a legmelegebb órákban. Azt javasolja, hogy ahol lehetőség van rá, egy pohár ivóvízzel, hűvös pihenőhelyjel és néhány perc nyugalommal segítsék azokat, akik a kánikula elől keresnek menedéket. Az egyház reményei szerint ezzel is hozzájárulhatnak a hőség egészségügyi kockázatainak csökkentéséhez. Új szakmai ajánlást tett közzé a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvőbeteg ellátó intézmények számára. Az útmutató célja, hogy segítsen a kórházaknak felkészülni a hőhullámokra, biztosítani a betegellátás folyamatosságát, valamint a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát. A hivatal szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok nem csak a lakosság egészét veszélyeztetik, hanem az egészségügyi ellátórendszert is fokozott terhelés alá helyezik. A szakmai ajánlás hangsúlyozza, hogy a hatékony védekezés egész éves felkészülést igényel.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap folytatódik a kánikula térségünkben. Sok napsütésre és száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 39 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a déli órákban viszont nagyon erős UV-sugárzásra kell készülni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Szöcsinek a legfrissebbeket, 7 óra után járunk 4 perccel. Hello mindenkinek, pörög tovább az esti 9-ség műsor, ebben az órában még várom a zenei kéréseket, üzeneteket, de be is csöröghetsz hozzám 0620-316-3000. Kezdünk elsőként a Wonderful Life-val.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak józan.

0: Kevin Harris Blessings, itt a Sunshine FM nálunk, csak jó zene szól, ez az élő 2 órás esti kívánság műsor, 8-ig tétek a főszerep, valaki pedig a vonalban várakozik, Halihó Sunshine.
1: A családomnak szeretnék küldeni egy számot.
0: Elok jön Szigalával is, Eli Goldinggal, All By Myself, klassz estét!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és egy méretlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ez volt a Fall of the Flow és a régi messe. Programajánlókkal folytatjuk egyenesen Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Elő a bicikli lámpákkal, a fényfűzérekkel és a legvadabb világító kiegészítőkkel, mert augusztus 18-án este Debrecen belvárosa egy hatalmas fénylő bringás folyammá változik. A debreceni virágkarnevál egyik leglátványosabb kísérő eseményén, a Scheffler Night Ride-on több ezer biciklista vág neki az éjszakai gurulásnak a Kossuth térről. Ne felejtsetek el előre regisztrálni. Díszítsétek fel a drótszamarat és tekerjünk át együtt a debreceni éjszakán, ezen a szuper ingyenes programon. Hagymát eszel hagymával, és fittyet hánysz az etiketre, akkor itt az ideje, hogy Schneider úrral együtt téged is Móresre tanítson a fensőbséges Hippolit. Augusztus 8-án szombat este

0: Na, ilyen hűsítő zenék kellenek a szerda esténkben. Ez volt a Showman, de az itt a Sunshine FM-en továbbra is rettentően füllett az idő, mint holnap is erre kell készülni, napközben 39-40 fok sem kizárt, így legyünk óvatosak, és mindenképp legyen nálunk elegendő folyadék. Ennyi volt már a két órás élő esti kívánság műsor, én köszönöm szépen a figyelmed, mi holnap 2-kor folytatjuk majd. Klassz estét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Akár balesetveszélyes is lehet, ha mondjuk nincs jogosítványod, de még életedben nem vezettél, vagy ha vezettél is, na jó, nyilván azért...
3: Van, akinek a vérében van.
2: Van, akinek a vérében...
3: Ja, ez igaz. Volt a
2: mondjuk srác. Annak a srácnak több minden volt a vérében, állítólag.
3: De volt egy srác, csak azok kedvére, akik nem látták ezt a videót, akit igazoltattak, és kiderült, hogy jogosítványa sincs. Ittas is volt, hogy mondtad, bódult, ittas, rutintalan.
2: Igen.
3: Nála ez mind fent állt.
2: Sose
3: akkor,
2: volt jogosítványa.
3: Igen, kérdezte a riporter, és akkor mondta neki, hogy de hát akkor hogy ült kocsikban? Nem volt jogosítványa, nem, nekem a véremben van.
2: Igen, nyilván a régi időkben szocializálódott gyerekek tudják azt, hogy milyen volt édesapa vagy nagypapa ölében ülni, és a földutakon, a faluban, a falu határában egy kicsit zögykölődni. Igen, és akkor ott esetleg megtanultad azt már 12 évesen, hogy ó, a gázpedál, és akkor tudtál váltani, és egy kicsit vezettél, és gurultatok 20-30-al. Na hát sajnos a Zuglóban történt esetben, amiben baleset is volt, ott egy 13 éves gyermek vezetett, és igen, balesetet okozott. Nála utasként az ő autójában, vagy a vezetése mellett egy tőle még fiatalabb gyerek volt. Tehát képzeld el, mikor a haveroddal elmentek, na, megyünk bulizni. De aha, csak 10-ig, mert kicsik vagyunk. De hogy jöttünk oda? Hát azt mondták, hogy ugye egy rollerrel nem mehetünk, mert a szabálytalan. Figyelj, faterkocsiját vigyük el.
3: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
2: Anya, hogy nem látott ki. Egyszerűen,
3: nem látott ki, őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
2: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz, és nem mész sehova.
3: Hát inkább jobb az, hogyha látod, és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Na. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
2: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból, és elszaladtak az erdőbe.
3: Aha.
2: Majd utána a rendőr...
3: Ez a klasszikus megoldás.
2: Igen.
3: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
2: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyádon.
3: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap folytatódik a kánikula térségünkben. Sok napsütésre és száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 39 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a déli órákban viszont nagyon erős UV-sugárzásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Mi játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.